0: túra útvonal mellett is mély kaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüst hárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Benyújtja a kormány a 2026-os költségvetés módosítását, ezt mondta Magyar Péter hétfőn a parlamentben. De a miniszterelnök közlése szerint a cél egy stabil, kiszámítható költségvetési alap, valamint a pazarló állami kiadások leállítása és a minisztériumok teljes kiadásainak felülvizsgálata. A kormányfő azt mondta, minden forintot soronként ellenőriznének és megszüntetnék a korrupciós pénzcsapokat. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy kárt okozott az országnak és állami vagyonokat játszottak ki magánkézbe.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben a Soán 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihisz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Helyettes államtitkára nevezték ki Mészáros Renátát, kapos mérőjegyzőjét. A szakember június 28-ától a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. 8 év börtönt kaphat egy férfi, aki nagy tételben forgalmazott elfpárt. A férfi tavaly már elfogták egyszer, mert zárjegy nélküli cigit árult, ezután pedig profilt váltott és elfbárt forgalmazott saját weboldalán és online csoportokban. A NAV a beszámolójában emlékeztetett, hogy dohányterméket Magyarországon kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A hatóságok a rajtaütéskor nem csak 5000 elfbárt, hanem hamis ruhákat, kábítószert és egy illegális szeszfőzdét is találtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legjobban. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű, az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera a pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az aljnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Bőhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatot mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Bőhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsűben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. Elindult a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén 102 gazdaság vesz részt adománybúza átvétellel, valamint 12 malom dolgozza fel a felajánlásokat. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok liszté őrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. Az intézmények a lisztet saját konyháikban vagy pékségeikben dolgozzák fel, különböző élelmiszerekké. Tavaly több mint 1100 tonna búza gyűlt össze.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás. 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Új főispánja van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Fecskefiókákról gondoskodtak a kaposvári mentősök. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a kismadarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kisfecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészkeket is építettek a következő fészekajna. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozó helyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Benyújtja a kormány a 2026-os költségvetés módosítását, ezt mondta Magyar Péter hétfőn a parlamentben. De a miniszterelnök közlése szerint a cél egy stabil, kiszámítható költségvetési alap, valamint a pazarló állami kiadások leállítása és a minisztériumok teljes kiadásainak felülvizsgálata. A kormányfő azt mondta, minden forintot soronként ellenőriznének és megszüntetnék a korrupciós pénzcsapokat. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy kárt okozott az országnak és állami vagyonokat játszottak ki magánkézbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőhullám. Ezen a napon is perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökön hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tikkasztó melegben Budapesten a rendőrség vízágyukkal csinált hatalmas párakaput a hősök terén, sok helyen pedig vizet osztanak a járókelőknek, illetve a vonattal és busszal utazóknak. A kánikula több térségben már az ivóvízellátást is megterhelte. Fejér és Pest megye több településén vízhiány alakult ki, máshol vízkorlátozást vezettek be. A Tiszán új negatív rekord született a hőség és az aszály miatt. Kiskörösnél minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Torottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsodabau-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási csúcs Magyarországon, de az abszolút nyári rekord még nem. A Mavir közlése szerint pénteken 6788 megawattos rendszerterhelést mértek, amivel felülmúlták a tavaly nyári csúcsot. Az abszolút nyári rekord továbbra is 7037 megawatt, amelyet 2024. júliusában regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőhullám. Ezen a napon is perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökön hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Jó reggelt, köszöntök mindenkit, 4 perccel 6 óra után egy újabb erőt próbáló nap előtt állunk, hiszen ma is tombolni fog a hőség. Most viszont egészen kellemes a levegő, legalábbis a napközbenihez képest, de már 25 foknál állnak a hőmérők. Azért érdemes átszellőztetni egy kicsit a lakást, majd aztán jól árnyékoljatok be. És ma is lehetőleg a leglengébb ruhátokat vegyétek elő, és sok-sok frissítőt fogyasszatok. Hozzászokni ehhez a meleghez nem tudunk, de remélhetőleg nem is kell hosszabb távon, bár még a holnapi nap sem lesz gyenge. Vigyázzatok magatokra az utakon, legyetek nagyon figyelmesek. Már most nyomod a gázt? A kuplunggal együtt fogunk utazni nem sokára. De előbb itt van Lizó, a Cubi lábbal. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június utolsó napjára virrat, 30-a van ezen a kedden. A pálokat köszöntjük névnapjukon, akiknek a neve latin eredetű és a jelentése kicsi, kistermetű férfi. De ünnepelhetnek az Emiliák, ők versengők, vetélkedők, a bácsok, akik kis uraságok, és a Ditták, e név az Edit és a Judit önállósult becézője. De az apostolok neve napja is ma van. Meg aztán bizonyára többek szülinapja. Sok-sok nevetést, jókedvet és örömöt kívánok nektek. És a mi dalunkat játszom. Jön az Orsong, Emmér és Nigel Horan előadásában.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár! Hello.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Mint mindig ezúttal is a kaposvármost.hu-t ajánlom figyelmetekbe, ahol fotókat lehet megtekinteni arról, kiket köszöntöttek a Semmelweis nap alkalmából. Természetesen a kaposvári egészségügyi dolgozókat, de róluk nagyon sok képet is láthattok az oldalon. Aztán azt is érdemes elolvasni, hogy mely utcákban változik a kommunális és szelektív hulladék elszállításának időpontja holnaptól. Nagy takarítás zajlik a városban továbbra is, szerdánként ismét parkolókat zárnak le, hogy mely utcákban, arról is jó, ha tudtok, és arról is, hogy az ötvös két tanulója is elnyerte a 300 ezer forintos ösztöndíjat. Van még más is az oldalon, például olyan cukiság, hogy garázsban fészkelő fecskék fiókáit mentették a kaposvári mentőállomás dolgozói. Kövessétek be a közösségi oldalakon is a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben a Soá 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnuti Zoltán, a mazsihíz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Zita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az aljnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Böhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt fág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatot mentettek a tűzoltók. Kaposváron és Böhönyén is kútba esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsűben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. 8 év börtönt kaphat egy férfi, aki nagy tételben forgalmazott elfpárt. A férfi tavaly már elfogták egyszer, mert zárjegy nélküli cigit árult, ezután pedig profilt váltott és elfpárt forgalmazott saját weboldalán és online csoportokban. A NAV a beszámolójában emlékeztetett, hogy dohányterméket Magyarországon kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A hatóságok a rajtaütéskor nem csak 5000 elfbárt, hanem hamis ruhákat, kábítószert és egy illegális szeszfőzdét is találtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőhullám. Ezen a napon is perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökön hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Szép és kellemes reggelt kívánok mindenkinek június 30-án. Ez a hónap utolsó napja, egy kedd, ami ismét nagyon forró lesz. De ezzel nem is mondok újdonságot. 25 fokot mutatnak most a hőmérők Kaposváron és a környéken. Annyival kellemesebb a levegő, hogy érdemes minden ablakot kinyitni, egy kis kereszthúzatot, ha van ilyen, csinálni, hogy felfrissüljön a lakás, az otthonotok, mert aztán hamar jön a szinte elviselhetetlen meleg. Már 8 órakor 30-31 fokot fogunk mérni. Szerintem többen együtt nagyon várjuk már a hidegfrontot, hogy hozzon egy kis esőt és felfrissülést. Addig pedig tudjuk mi a felfrissülést garantálni. A válogatott dalokkal, egy Kylie Minogue klasszikussal folytatjuk, beindítjuk a mozdonyt a The Locomotion-nel, de itt van most a Right Side Fred és Jaslyn Brown közösen a Don't Talk, Just Kiss-tel. Nyomjatok is oda egymásnak egy csókot, ne csak búcsúzásként.

0: Programajánló.
1: Szeretettel várnak minden nyugdíjas érdeklődőt ma egy különleges zenei élményre a Szent Faustina Irgalmasság házába. 10 órától fel lehet fedezni a kalimba varázslatos hangját Szili Zoltán karnagy vezetésével. A kalimba, más néven új zongora, egy nagyon különleges hangszer, különböző méretű és hangolású változatok vannak belőle, ezeket bárki megismerheti, a részvétel ingyenes. Ma délután 5 órakor az MCC Kaposvári Képzési Központja egy újabb előadásra hív benneteket a Dorottya ház. Délután 5 órakor kezdődik Szoboszlai Zsolt nevelőedző szakmai vezető előadása, a Szoboszlai Sztori Székesfehérvárról a Premier League címmel. Szoboszlai Dominik történetét ismerhetjük meg az édesapja szemén keresztül. A Kultik moziban most 11 film van a kínálatban. 3D-ben is megtekinthető a Toy Story 5 például. De várnak az új Guy Ritchie filmre is benneteket, ez a Szürke zóna, és sok minden másra, csütörtöktől pedig jönnek Minyonok és szörnyek, az új animációs film. Aztán ugyancsak csütörtökön már kacagó, vidám zenés és kézműves délelőtre várják a gyerkőcöket a Takács Gyula könyvtár gyermekkönyvtár részlegében. 10 órától lesz interaktív előadás, Ribizli Boholc zenés verses nyári műsora, 11 órától pedig kézműves foglalkozás kezdődik. Így lesz ez a nyáron minden csütörtökön. Szombaton rendezik meg a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivált a Virágfürdőben Canik Balázzsal. 10-től este 7-ig tartanak majd a különböző programok, melynek fókuszában természetesen a mozgás, az egészség és a zene áll.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: A nyár első hónapjának utolsó napja a mai június 30-a, kedd van, a pálok ünneplik névnapjukat, és ma van a Magyar Szabadság napja 35 éve, ugyanis ekkor fejeződött be 91-ben hivatalosan a szovjet csapatok kivonása hazánkból. 60 éve született Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú box világbajnok. Teleki Blanka grófnőt 10 év várfogságra ítélték 1853-ban e napon, magyar szellemű leánynevelés vágyával. Ada Kepler volt az első nő, aki jogi diplomát kapott 1870-ben. 1884-ben született szépernő költő, író és újságíró. 1905-ben publikálta e napon relativitás elméletét Albert Einstein, míg 1894-ben avatták fel a Tower hidat Londonban. 90 éve jelent meg Margaret Mitchell Elfújta a szél című könyve. 1859-ben történt, hogy egy bizonyos Charles Blanin, francia akrobata kötélen átsétált a Niagara vízesés fölött. 60 éve hunyt el Giuseppe Farina, olasz Forma 1-es versenyző, az első bajnokság győztese. 51 éves lett ma Ralf Schumacher, német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És ünnepen ma még Sheryl Cole, az angol énekesnő. Ő 1983-ban látta meg a napvilágot.
0: Ez volt a kalendárium. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója, a 91.2.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás. 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Torottyaházban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Benyújtja a kormány a 2026-os költségvetés módosítását, ezt mondta Magyar Péter hétfőn a parlamentben. De a miniszterelnök közlése szerint a cél egy stabil, kiszámítható költségvetési alap, valamint a pazarló állami kiadások leállítása és a minisztériumok teljes kiadásainak felülvizsgálata. A kormányfő azt mondta, minden forintot soronként ellenőriznének és megszüntetnék a korrupciós pénzcsapokat. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy kárt okozott az országnak, és állami vagyonokat játszottak ki magánkézbe.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a hőhullám. Ezen a napon is perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökön hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: És remélhetőleg nem csak a hónap utolsó napjára, hanem az utolsó rendkívül forró, majdnem 40 fokos napra is készek vagytok. Sőt, arra is, hogy még ilyenkor is jól érezzétek magatokat. Kellemes napkezdést kívánok mindenkinek 6 perccel 7 óra után. Mi újság az utakon? Kérdezem tőletek is, de majd azért szedek össze én is infókat. Jöhetnek azonban a tieitek a 7032-32-355-ös számunkra, üzeneteitekkel együtt. Jelly Roll is jön a Hands Up című újdonsággal, és kedves királyok és királynők, nektek szól Eva Max dala, ez a Kings and Queens.

0: Ez volt Rick Astley, a Never Gonna Give You Up című dalával a rádió moston. Nem sokára hazánkba látogat. Augusztus 6-án ad koncertet majd a palóznaki jazz pikniken, az úriember. Biztos, hogy Kaposváról is többen lesznek, akik majd ott buliznak, csápolnak a színpad előtt. Előre is jó szórakozást kívánok. Na de addig még azért van jó néhány nap a nyárból, például olyan forró, mint a mai, amit biztos, hogy túl fogunk élni, csak figyeljetek oda magatokra. Nem túl szerencsés, ha ehhez még egy megterhelő munkanap társul, amikor tényleg teljesíteni kell. Van 3 olyan veszélyes szokás, amivel tönkre tesszük a munkanapunkat már az első 30 percben, ahogy elkezdődik. Például az egyik az, nem meglepő módon, ha túl sokáig görgetjük a közösségi médiát. Ilyenkor olyan mennyiségű gyakran felesleges információ zúdul ránk, amely már a nap első órájában elvonja a figyelmünket a fontosabb feladatokról. Szóval nem csak este érdemes a digitális detox elalvás előtt egy órával, hanem ilyenkor reggel is, ébredés után egy órával. Az iskolai időszak alatt én jobban el tudom képzelni, hogy az emberek többségének kapkodva idegeskedve kezdődik a napja. Bízom benne, hogy ilyenkor a nyári szünetben ez kevésbé van így, mert hogy az alvás utáni első 30 perc különösen fontos, hiszen ekkor még érzékenyebbek vagyunk a stresszre. A kapkodás és a rohanás nem csak rontja a hangulatunkat, hanem hosszú távon az egészségünkre is káros hatással lehet. Meg aztán sokan azt gondolják, hogy ha több dolgot végeznek egyszerre, időspórolhatnak meg. De a valóságban ez csak rontja a hatékonyságot, az agyunk nem képes egyszerre több feladatra ugyanazon a szinten koncentrálni, így végső soron egyik feladatot sem tudjuk teljes mértékben elvégezni. Szóval kezdjétek a napot egy rövid csendes rituáléval. Ez segít, hogy összeszedettebbek legyetek, és fókuszáltabban álljatok neki a napi feladatoknak. Amikor a nap első fél óráját céltudatosabban, tudatosabban töltjük, jelentős javulást érhetünk el. Ne hagyjátok, hogy a felesleges szokások lelassítsanak benneteket. Bár a napokban megteszi ezt a nagy hőség, valahogy mindenki kicsit lassabbnak, tompábbnak tűnik. Ez ellen viszont nem sokat tehetünk, csak bízunk abban, hogy hamarosan jön a változás. Az időjárásunkban is a felfrissülés. A zenei kínálatunk továbbra is üdítő lesz. Tartsatok hát velünk, jön Elfelben James Carter a Wanna Dance cíművel.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a napra.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidi, amit Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, József Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
6: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
6: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: A kaposvári egészségügyi dolgozókat köszöntötték a Városháza dísztermében tegnap, meghosszabbították a hőségriasztást. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő 3 évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Meghosszabbították szerdai félig a 3. fokú hőségriasztást. A tikkasztó melegben Budapesten a rendőrség vízágyukkal csinált hatalmas párakaput a Hősök terén, sok helyen pedig vizet osztanak a járókelőknek, illetve a vonattal és busszal utazóknak. A kánikula több térségben már az ivóvízellátást is megterhelte. Fejér és Pest megye több településén vízhiány alakult ki, máshol vízkorlátozást vezettek be. A Tiszán új negatív rekord született a hőség és az aszály miatt. Kiskörösnél minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma tetőzik a hőhullám. Perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Szép reggelt, csodálatos június 30-át kívánok mindenkinek 4 perccel fél 8 után, és hűsítő élményeket, meg balesetmentes közlekedést. Vigyázzatok magatokra, várom az infóitokat, 0670 32 32 355 SMS, Viber és telefonszámunk. Nem csak arról, hogy most mi a helyzet, bármikor a nap folyamán jelezhettek nekünk. Az Euro 6x6 taxitól pedig már is beszerzem a legfrissebb tudnivalókat. Addig jön még Take That Luluval, ez a Relight My Fire.

0: közlekedési információk.
1: Nos, az Euro 6x6 taxi szerint nyárias a forgalom megint a városban. Minden utca jól járható, talán Füred és Toponár felől, valamint Újlak felől kicsit élénkebb az autós forgalom. A lámpák mindenhol működnek, ami viszont okozhat egy kis fennforgást, az a Bajcsy-Zsilinszky utca, hiszen a Zárda utca felől végig le van zárva a parkoló, ahol megkezdődtek a munkálatok, és ássák a gödröket. Nos, amikor a földet emelik,

0: szabályos. Vigyázzon mindenki magára, bármivel is jár, és köszönöm még egyszer, ha küldtök ti is infokat, 70 32 32 355.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: A Nickelback slágerét hallgattuk This Afternoon címmel a rádió mostan ezen a reggelen, ami remélem kellemesen telik mindenkinek. Jön a felfrissülés, ezt most már sokan várjuk együtt, így sokkal elviselhetőbb lesz az idő a hétvégén. Marad a nyár természetesen, nem fogunk fázni, csak elviselhető, sőt, mostani szemmel nézve igen kellemes lesz a 29-30 fok, ami például hétvégén is majd jellemző lesz a napsütés mellett. Ideális lesz az idő mindenféle programhoz. Mindegy, hogy az strandolás, vagy valamilyen aktív időtöltés. Ilyet is találhatunk a környéken, sőt, a lovasportok szerelmesei aztán megtalálhatják a számításukat két helyszínen is. Egyrészt a Nyílt Magyar Lovas Íjász Bajnokságot a Kassai Völgyben pénteken és szombaton rendezik meg. Lesz egy új történelmi kategória is. Emellett a harcművészet, sport és hagyomány különleges egyesülését lehet megismerni, megnézni a két nap alatt. Ugyanakkor a Pannon Lovas Akadémia is megtelik élettel péntektől vasárnapig, hiszen az országos minősítő kiemelt díjugrató versenyt rendezik meg ott. A belépés szokásosan minden nap ingyenes, úgyhogy örömmel látják az érdeklődőket is, kicsiket és nagyokat egyaránt.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

0: Kofavizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiacra hőségben is érdemes ellátogatni, például a termelői paradicsomért, aminek kilója 1500 forint, a termelői paprikái 1990 forint. Ribizlit még 4000 forintért és málnát is 4000 forintért lehet kapni kilónként. A termelői dinnye kilója 690 forint. Érdemes ilyenkor nyáron is fogyasztani a mézet, a vegyes virágméz kilója 2300 forint. A húspultban a sertés bordaporcot 1499 forintért, a sertés grillbordát 1199 forintért kaphatjuk kilónként, a kacsafarhát kilója pedig 660 forint. De persze sok minden más finom idény gyümölcs és zöldség is kapható a kaposvári nagypiacon, várnak benneteket is.
0: Ez volt a Kofavizit. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Biztosított a város vízellátása a hőségben is. Meghosszabbították szerdáig a harmadfokú hőségriasztást. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Nagy mennyiségű kábítószerrel bukott meg egy férfi Csurgón. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuana fogyasztás mutatott ki. A kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében Hajdú Jánost, a TEK volt főigazgatóját. A gyanú szerint márciusban a TEK intézkedése során jogellenesen fogtak el 7 ukrán állampolgárt, miközben lefoglalták a furgonban található pénz- és aranyszállítmányt. A fogvatartás során a pénzszállító tagjait megbilincselték és zsákot húztak a fejükre. Hajdú János nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen és szabadlábon védekezhet. Hollandia és Németország is kiesett a foci VB egyenes kieséses szakaszának első körében. A nagyobb meglepetés Németország búcsúja volt, ugyanis Paraguay ejtette ki őket. A rendes játékidőben 1-1 lett az eredmény, a 11-es párbajt pedig Paraguay nyerte. Szintén büntetőkkel esett ki Hollandia is Marokkó ellen. Ezen a meccsen a hollandok szereztek vezetést, majd a 91. percben egyenlített Marokkó, és ezután a 11-es párbajt is megnyerte. meg kellett szenvednie a továbbjutásért Brazíliának is Japán ellen. A dél-amerikaiak az első fél időben hátrányba kerültek, de a térfélcsere után egyenlítettek, majd aztán a 98. percben megszerezték a továbbjutást érő győztes gólt is.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma tetőzik a hőhullám, perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Nehéz ilyen nyári időszakban is, főleg nagy hőségben az embernek késznek lenni a munkára, a feladatok elvégzésére. Kitartást kívánok mindenkinek ehhez a június 30-ához is, és bármi elvégzendőhöz. Itt vagyunk, és remélem tudtok hallgatni bennünket közben is. A Zaporozsec érkezik a Movistarral, mindjárt most pedig Sabrina Carpenter a Man Child című dalával.

0: Ez volt Dua Lipa dala, a We Are Good című a rádió moston. És milyen jó, hogy nyár van, meg nyári szünet, az ember arra fordíthatja idejét, amire a legjobban szeretné. Leginkább a fiatalok mondhatják el ezt magukról, de azért sokan bízom benne, ki tudnak venni egy-két hetet szabadságra, és arra, hogy feltöltődjenek, meg aztán akkor át lehet adni magunkat újra a gyermeki énünknek. Vagyis lehet játszani. Pontosabban felnőtt korban ez már inkább a hobbit jelenti, de azért a játék maradjon meg, akár a gyerkőcökkel, akár felnőttekkel együtt. Most már a társas játék azért ilyen, amit a barátokkal, partnerrel, nagyobb társasággal, de akár kisebbel is egészen különleges módon és különleges formában lehet űzni. Hát a Kaposvári Társasjáték Egyesület ismét vár mindenkit a júliusi társasklubba, a Fino Gasztrotéka rendezvényházba július 11-én szombaton, vagyis jövő héten szombaton, délután 14:30-tól lesz ismét. Ez ingyenes, semmiféle kötelezettséggel nem jár. Mindig arra törekszik a klub, hogy több játékot is megtanítsanak az érdeklődőknek. Szívesen veszik azt is, ha a saját játékát viszi az ember, meg ha egy kis rágcsált finomságot. Játszatok hát együtt, társasozzatok együtt jövő héten szombaton délután 14:30-tól is, meg akár ma is.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napragé.

velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték a Városháza dísztermében. Újabb könnyítésekről döntött a kormány a diák és babaváró hitelek esetében. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Továbbra is keresi Jenei Gyula utódját a kaposvári Rákóczi NB3-as labdarúgó csapata. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik, és az NB2-be feljutott Nagy Kanizsa edzője lesz. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti a csapatot a következő szezonban, a döntést pedig nem szeretnék elsietni. Újabb könnyítésről döntött a kormány a diákhitelesek és a babaváró hitelt igénybevevők számára. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás szerint december 31-ig meghosszabbítják a diákhitel kamatstopot, így nem emelkedik a 2024 végén fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamata. Emellett kitolják a babaváró hitelnél előírt gyermekvállalási feltétel teljesítésének határidejét is. Az eredetileg július 1-én lejáró időpont helyett november 1-ig lesz lehetőség teljesíteni a feltételeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma tetőzik a hőhullám, perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: 4 perccel múlt el 8:30 ezen a forró kedden június 30-án, de ennek a napnak is minden pillanatát érdemes megélni, élvezni, amennyire tudjátok, mert bizony az idő az pörög, gyorsan telik, egy bizonyos kor után meg még gyorsabban. Úgyhogy élvezzétek ezt a napot is, meg Pitbull Christina Aguilera dalát is, Feel This Moment címmel szól.
4: Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice, I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

Ez volt David Guetta és a One Republic közös az I Don't Wanna Wait című a rádió moston. Lehet, hogy az utolsó pillanatban szólok, de még nem későn. A mai napon lehet még utoljára jelentkezni az MCC Fit programjába itt Kaposváron is. A Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence egyik legjelentősebb kapcsolati hálóval bíró tehetséggondozó intézménye Kaposváron is még várja a jelenleg negyedik osztályos általános iskolások jelentkezését. Számukra a Fiatal Tehetség program kínál egyedülálló fejlődési lehetőséget. Szóval jelenleg negyedik osztályos, de szeptembertől már ötödik évfolyamba lépő általános iskolás diákok számára nyitott ez a jelentkezés még a mai napon. A FIT program az

0: iskola mellett azt kiegészítve kínál ingyenes élménypedagógiai módszerekre épülő tehetséggondozást. Hétköznap és szombaton lesznek foglalkozások, amelyek során a diákok játékos, gyakorlatorientált formában ismerkedhetnek meg olyan területekkel, amik nincsenek jelen feltétlenül a hagyományos tananyagban. Több mint 40 kurzust vonultat fel a képzés, egyebek mellett robotikával, pénzügyi ismeretekkel, médiával, természettudományokkal, elsősegélynyújtással, mesterséges intelligenciával és számos más izgalmas témával találkozhatnak. A program fontos eleme a közösségépítés is. A tanulást külső helyszíni programok, élménynapok, táborok és projektfeladatok színesítik. A cél az, hogy felébresszék a diákok kíváncsiságát, segítsék tudatos pályaválasztásukat, valamint fejlesszék együttműködési probléma megoldó és kommunikációs készségeiket. A jelentkezés online történhet meg, az érvényes pályázathoz az adatlap kitöltése mellett szülői ajánlás benyújtására is szükség van. A program Kárpát-medence szerte számos képzési központban elérhető, Kaposváron is, térítésmentesen. További részletek a fit.mcc.hu oldalon. Itt lehet a jelentkezést is leadni. Utolsó pillanat, de még nincs késő.
1: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

Sinenhez inkább a lágyabb dallamokat kapcsoljuk, pedig tud ő ilyet is, a Drive című dala szólt a rádió moston. 5 perc múlva lesz 9 óra, ez volt a mai napra kész, de maradnak a jobbnál jobb slágerek, és még én is veletek. Krisztián mindjárt hozza a friss híreket, addig még a Lil Mix World Up címűje ad egy kis energialöketet. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerek, program?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu
4: Charity Go Hit.

0: garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét, meghosszabbították a hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tikkasztó melegben Budapesten a rendőrség vízágyukkal csinált hatalmas párakaput a hősök terén, sok helyen pedig vizet osztanak a járókelőknek, illetve a vonattal és busszal utazóknak. A kánikula több térségben már az ivóvízellátást is megterhelte. Fejér és Pest megye több településén vízhiány alakult ki, máshol vízkorlátozást vezettek be. A Tiszán új negatív rekord született a hőség és az aszály miatt. Kiskőrösnél minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsodabau-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások, mint korábban. A Nébik adatai szerint az élelmiszer hulladék mennyisége 2016 óta több mint 37%-kal csökkent. Egy ember otthonában így évente átlagosan 20,8 kg élelmiszer kerül a kukába. A legtöbb pazarlás továbbra is a készételeknél, friss zöldségeknél, gyümölcsöknél és pékáruknál jelentkezik. A kutatás szerint a leggyakoribb ok, hogy az emberek túl sokat vásárolnak, vagy megfeledkeznek az élelmiszerekről. Hollandia és Németország is kiesett a foci VB egyenes kieséses szakaszának első körében. A nagyobb meglepetés Németország búcsúja volt, ugyanis Paraguay ejtette ki őket. A rendes játékidőben 1-1 lett az eredmény, a 11-es párbajt pedig Paraguay nyerte. Szintén büntetőkkel esett ki Hollandia is Marokkó ellen. Ezen a meccsen a hollandok szereztek vezetést, majd a 91. percben egyenlített Marokkó, és ezután a 11-es párbajt is megnyerte. Meg kellett szenvednie a tovább jutásért Brazíliának is Japán ellen. A dél-amerikaiak az első fél időben hátrányba kerültek, de a térfélcsere után egyenlítettek, majd aztán a 98. percben megszerezték a tovább jutást érő győztes gólt is.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a hőhullám, perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
2: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
4: Györfi Betta.
5: A polgárpukkasztás továbbra is megy Madonnának. 67 évesen is tudja, hogy mitől akadnak fenn a szemek. A legújabb fotózása a Vogue címlapjára is ilyen, illetve a legújabb dala is. A Love Sensation következik, nem sokára, de előbb még bulizunk Purple Disco Machine-nel és Kungszal. A Sub

Selena Gomez a rádió moston énekelt. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Mint hallottuk Krisztiántól, akár meleg rekord is megdőlhet ma, ilyen időben pedig én azt mondom, hogy tényleg csak a legedzettebbek álljanak neki a sportnak. Egyébként jobb, ha inkább a túlélő üzemmódot választjuk ma, de majd felfrissul a levegő, hétvégére biztosan. Úgyhogy újra tehetünk azért, hogy formában maradjunk, vagy formában lendüljünk egy kis sporttal, mégpedig nem akármilyen sporttal, world jumpinggal. Hallottatok már róla? Ez a világ egyik legújabb és leghatékonyabb fitness őrülete. Horváth Alexával a world jumpingot a Bíbor ligetben lehet szombaton 9 órától reggel kipróbálni. Ez nem egy sima edzés, ez igazi élmény lesz. 45 perc pörgés, amelyben minden benne van. Nyújtó, kardió, zsírégető, erősítő és lazító elemek. Amivel nektek kell készülni, az bőséges folyadék. A speciális trambulinokat biztosítják. Öltözésre a helyszínen nincs lehetőség, így mindenki edzőruhába érkezzen már. Az eseményre az edzés jellege miatt felnőttek jelentkezését várják elsősorban. Nem csak most szombaton lehet a world jumpingot kipróbálni, hanem majd július 18-án szombaton 9 órától is. De lesz más is a Bíbor ligetben hétről hétre. Például erősítő aerobik és jóga. A gyerkőcöknek is, na meg naplementés jógát is rendeznek július 10-én és 24-én. A részvétel mindegyiken ingyenes, várnak benneteket is. Csak te meg én, most itt leszünk Geszti Péterrel és Péter Fiborival.

Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Programajánló.
1: Szeretettel várnak minden nyugdíjas érdeklődőt ma egy különleges zenei élményre a Szent Faustina Irgalmasság házába. 10 órától fel lehet fedezni a kalimba varázslatos hangját Szili Zoltán karnagy vezetésével. A kalimba, más néven új zongora, egy nagyon különleges hangszer, különböző méretű és hangolású változatok vannak belőle, ezeket bárki megismerheti, a részvétel ingyenes. Ma délután 5 órakor az MCC Kaposvári Képzési Központja egy újabb előadásra hív benneteket, a Dorottyaház délután 5 órakor kezdődik Szoboszlai Zsolt nevelőedző szakmai vezető előadása, a Szoboszlai Sztori Székesfehérváról a Premier League címmel. Szoboszlai Dominik történetét ismerhetjük meg az édesapja szemén keresztül. A Kultik moziban most 11 film van a kínálatban. 3D-ben is megtekinthető a Toy Story 5 például. De várnak az új Guy Ritchie filmre is benneteket, ez a Szürke Zóna, és sok minden másra, csütörtöktől pedig jönnek Minyonok és Szörnyek, az új animációs film. Aztán ugyancsak csütörtökön már kacagó, vidám zenés és kézműves délelőtre várják a gyerkőcöket a Takács Gyula könyvtár gyermekkönyvtár részlegében. 10 órától lesz interaktív előadás, Ribizli Boholc zenés verses nyári műsora, 11 órától pedig kézműves foglalkozás kezdődik. Így lesz ez a nyáron, minden csütörtökön. Szombaton rendezik meg a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivált a Virágfürdőben Canik Balázzsal. 10-től este 7-ig tartanak majd a különböző programok, melynek fókuszában természetesen a mozgás, az egészség és a zene áll.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
3: a
2: így?
3: Audi, azt mondja, négy betű az?
2: Igen.
3: Audi.
2: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
3: Auditur et altera a pars, ezt meg kell tanuljam.
2: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
3: Aha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A Girls Aloud egy nagyon jó kis dala, The Promise szólt a rádió. Mostan egy perc elmúlt el 3:40, már fokozódik tényleg a nagy meleg, ez érezhető, amint kilépünk az utcára. Ahogy ígérik, ma lesz a csúcspont, tehát tényleg ezt a napot kell csak valahogy túlélnünk. Nem tudom, egy ilyen nyarat, végtelen nyarat bírnánk-e? Szerencsére nem kell, de Ellen Walker és Zac Able Végtelen nyár című dalát tuti, hogy bírjátok, meg a Depeche Mode-ot is. Aztán minden jót kívánok Lotfi Begivel és Bénagy Rékával, és még jön Wiz Khalifa is a legfrissebb hírekig. Nem megyek ám sehová, még mindig maradok veletek.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Reklám. Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
1: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
3: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Meghosszabbították a hőségriasztást, az egészségügyi dolgozókat köszöntötték a Városházán. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás. 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő 3 évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Nagy mennyiségű kábítószerrel bukott meg egy férfi Csurgón. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuana fogyasztás mutatott ki. A kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Továbbra is keresi Jenei Gyula utódját a kaposvári Rákóczi ND3-as labdarúgó csapata. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik, és az ND2-be feljutott Nagy Kanizsa edzője lesz. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti a csapatot a következő szezonban, a döntést pedig nem szeretnék elsietni. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsodabau-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Újabb könnyítésről döntött a kormány a diákhitelesek és a babaváró hitelt igénybevevők számára. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás szerint december 31-ig meghosszabbítják a diákhitel kamatstopot, így nem emelkedik a 2024 végén fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamata. Emellett kitolják a babaváró hitelnél előírt gyermekvállalási feltétel teljesítésének határidejét is. Az eredetileg július 1-én lejáró időpont helyett november 1-ig lesz lehetőség teljesíteni a feltételeket.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma tetőzik a hőhullám, perzselő napsütésre számíthatunk, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lehet a csúcshőmérséklet. enyhülést, csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Gyürti Betta.
0: Még mindig van mit mondanom. Például azt, hogy mi lesz ma a horoszkóp szerint június 30-án. A várható fejleményekről adok majd egy kis képet, és ugye nem bántad meg, hogy együtt rádióztunk, és remélem együtt is fogjuk meghallgatni Dr. Béres és Veréb Tomi dalát ezzel a címmel mindjárt Ray Dalton után.

Márkus énekelte a Tükör című dalát a rádió moston, 3 perccel múlt el 4:11. Egyelőre még mindig a hőség, a fullasztó forróság a legaktuálisabb téma, és a hidratálásról, arról, hogy hogyan hűsítsük magunkat, rendkívül sok szó esett már, de nem tudom, arra figyeltek-e például, hogy mi az, amit semmiképpen sem szabad a kocsiban hagyni, az ülésen vagy a csomagtartóban. A forró utastérben például a felmelegedő PET palackokból káros vegyi anyagok, mikroműanyagok oldódhatnak a vízbe. Na meg ilyenkor a baktériumok is jobban elszaporodnak benne, a meleg környezet ugyanis kiváló táptalaja fertőzéseknek. A gyógyszereknek és a kozmetikumoknak is természetesen árt a meleg. Na meg ott vannak az élelmiszerek, ugye? Lehetőleg a vásárlást is inkább a legutolsó pillanatra időzítsétek be majd a délután folyamán, véletlenül se kelljen hosszabb ideig azokat a kocsiban hagyni. És óvatosan bánjatok az elektronikus eszközökkel is, a kocsiban hagyott laptopok, tabletek, powerbankok is reagálnak a melegre, sőt még az öngyújtók is robbanásveszélyesen felmelegedhetnek egészen rövid idő alatt. Érdemes ezeket észben tartani. Fülnél a rádiót, a 91.2-n, jön Rita Ora mindjárt, jönni a Senior után.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A mai napon állítólag az idei év egyik legjelentősebb asztrológiai eseménye következik be. Olyan bolygóállások lesznek, amik a következő egy évben fejtik ki hatásukat, de az első jeleit már ezen a napon is megtapasztalhatjuk. Ha ez nem lenne elég, ma még teli hold is lesz. A Kosnak azt írják, hogy új lendületet kaphat a szerelmi életed, a kreatív terveidnek és mindannak is. Nagyon jó időszaka következik, amiben örömödet leled. A teli hold közben arra emlékeztet, hogy a nagy álmoknak akkor van igazán erejük, ha kitartással és felelősséggel párosulnak. A bikának lehet, hogy most egy olyan ügye lesz, aminek ki kell állni az idő próbáját, de hatalmas löketet kapsz ehhez, és hosszú távon a sikert jelzik neked. Az ikrekre izgalmas hírek és váratlan felismerések várnak. Felélénkülnek a kapcsolataid, és több inspiráló találkozást is hozhat a következő időszak. A teli hold segít tisztában látni egy pénzügyi vagy érzelmi kérdést. A ráknak az anyagi biztonság és az önértékelés témája kerül előtérbe. Ma már megérezheted, hogy új lehetőségek körvonalazódnak. A bak teli hold a kapcsolataidra irányítja a figyelmet, és egy fontos beszélgetés közelebb hozhat valakihez.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak különleges lesz ez a napja, egy új szerencsés időszak kezdődik, amelyben könnyebben érvényesítheted az elképzeléseidet, és több támogatást kaphatsz a környezetettől. A telihold arra biztat, hogy a mindennapjaidban is teremts több egyensúlyt. A szűznek a mai energiák mély felismeréseket hozhatnak. A bolygók arra ösztönöznek, hogy figyelj jobban a belső hangodra, és hagyd magadnak több időt a feltöltődésre. A telihold kedvez a szerelemnek, a kreatív önkifejezésnek és minden olyan tevékenységnek, amely örömet ad. Kedves mérleg, a következő egy évben a baráti kapcsolatok és a közös tervek kapnak kiemelt szerepet. Már ma olyan találkozásban vagy, beszélgetésben lehet részed, amely később is fontosnak bizonyul. A telihold segít megtalálni az egyensúlyt a magánéleted és a külső elvárások között. A Skorpió esetében a munka területe lesz aktiválva, ma egy új cél vagy inspiráló ötlet körvonalazódhat benned, a bakteliholt ráadásul támogatja a tárgyalásokat és a fontos döntéseket, ezért érdemes figyelni a felbukkanó lehetőségekre.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasban ma erősödhet a kalandvágy, és egyre világosabban látod, milyen irányba szeretnél tovább haladni, ehhez megkapod a szerencsés körülményeket, amik segítenek, a teli hold pedig segít reális alapokra helyezni a terveidet, különösen a pénzügyekben. Kedves Bak, a teli hold a te jegyedben jön létre, ezért erőteljes érzelmi felismeréseket hozhat, több mindent láthatsz tisztában önmagaddal és a kapcsolataiddal kapcsolatban. Hosszabb távon kedvező változásokat jeleznek a közös pénzügyek és a bizalmi kapcsolatok területén. A vízöntő esetében mostantól a párkapcsolatok és az együttműködések háza lesz megvilágítva, olyan emberekkel találkozhatsz, akik inspirálnak, támogatnak, vagy új lehetőségeket nyitnak meg előtted, amik a pénzügyi biztonság megteremtésében is segítenek. A teli hold közben arra kér, hogy hagyj időt a pihenésre és a belső rendeződésre.

Freddie Mercury énekelte I Was Born to Love You című dalát a rádió moston. 6 perc múlva lesz 11 óra, mindjárt érkezik Krisztián ismét friss hírekkel, és mindjárt érkezik a stúdióba Szabi is, hogy szórakoztasson benneteket a nap további részében. Miért ne maradnátok? Megint teszem fel a kérdést, mert jön Rácz Gergő és Orsova Éreni. Csak én búcsúzom, nagyon szép napot kívánok nektek, csütörtökön találkozhatunk ismét, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
3: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
2: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Biztosított a város vízellátása a hőségben is. Éjszakai razziát tartottak a rendőrök a Balaton déli partján. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében Hajdú Jánost, a TEK volt főigazgatóját. A gyanú szerint márciusban a TEK intézkedése során jogellenesen fogtak el 7 ukrán állampolgárt, miközben lefoglalták a furgonban található pénz- és aranyszállítmányt. A fogvatartás során a pénzszállító tagjait megbilincselték és zsákot húztak a fejükre. Hajdú János nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen és szabadlábon védekezhet. Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások, mint korábban. A Nébik adatai szerint az élelmiszer hulladék mennyisége 2016 óta több mint 37%-kal csökkent. Egy ember otthonában így évente átlagosan 20,8 kg élelmiszer kerül a kukába. A legtöbb pazarlás továbbra is a készételeknél, friss zöldségeknél, gyümölcsöknél és pékáruknál jelentkezik. A kutatás szerint a leggyakoribb ok, hogy az emberek túl sokat vásárolnak, vagy megfeledkeznek az élelmiszerekről. Egyre több a kutyás strand Magyarországon. Idén már 22 kutyabarát fürdőhely várja a gazdákat és kedvenceiket. Az elmúlt 10 évhez képest jelentős növekedés ez. 2016-ban ugyanis még csak 8 ilyen hely működött. A kutyabarát helyeken általában külön területeket alakítanak ki, és több szolgáltatást is kínálnak, például játékokat, napernyőket vagy agility pályákat is. A Balatonnál Fonyódon, Balatonföldváron és Keszthelyen van kutyabarát strand.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma tetőzik a hőhullám. Perzselő napsütésre számíthatunk egész nap, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, ami legalább 42 fokos értéket jelent, de Somogyban is 37-38 fok lesz a csúcs hőmérséklet. Enyhülés csütörtöktől várható, amikor majd 10-14 fokkal esik vissza a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Justin Bieber hozta a Peaches című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel vagyunk 4:12 előtt, nagyon kellemes és vidám kedd délelőtöt kívánok nektek, elkezdjük a délelőtt utolsó óráját, pontosabban már elkezdtük, és ebben az órában is hozzuk a legjobb zenéket a legváltozatosabb zenei palettáról. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek veletek, az elérhetőségünk változatlan, használjátok bátran, várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat a városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban, és természetesen lehet küldeni az egyéb jellegű üzeneteket is, például ünnepelteket is lehet köszönteni rajtunk keresztül, és minden üzenet mellé jár a meglepetésdal is. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, és nagy a kánikulai forróság odakint, hamarosan mondom majd, hogy milyen időre számíthatunk az elkövetkezendő időszakban, viszont legyen egyelőre előjáróban annyi elég, hogy jön majd egy kis felfrissülés, méghozzá egy hidegfront formájában, várhatóan holnap, úgyhogy nem lesz ez a 38-40 fokos kánikulai forróság, az majd mérséklődni fog 28-30 fokra, de a részleteket hamarosan megosztom veletek. Most azonban Harry Styles-dalát hozom már is, ez a Late Night Talkin, ezzel kívánok nektek szép napot, jó munkát, ha dolgoztok, és jó utat az utolevőknek, a forrósághoz pedig kitartást mindenkinek.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Tovább tombol a hőség, kérem szépen. Olyannyira nagy a kánikula, hogy jó lenne megülelni egy hóembert, de jelen pillanatban 33 fok odakint a hőmérséklet, és 38-39 fokig is felkúszik majd a kora délutáni órákban. Erős az UV-sugárzás, ha kint dolgoztok a napon, akkor mindenképpen tegyétek meg az UV-intézkedéseket. Nagyon fontos, ha kint dolgoztok, ha bent dolgoztok, a megfelelő folyadék utánpótlás, ugye alkoholmentes folyadékokra gondolunk, elsősorban vízre ebben az esetben. És hát azért, ha kint dolgoztok a napon, azért szakítsátok meg a munkafolyamatot, menjetek árnyékba egy rövid időre, mindenképpen pihenjetek, és hogyha tehetitek, akkor bármilyen formában, de frissüljetek fel, keressétek a lehetőségeket. Az éjszakai órák minimuma majd 22 fokig süllyed, és holnap is hasonlóképpen alakul az időjárásunk, ám bár vándorfelhők már a délelőtti órákban megjelenhetnek, délután 4 óra magasságában érkezik meg az a csapadékzóna, ami majd egy kis változást hoz az időjárásunkban, ugyanis várhatóan 29-30 fokra fog realizálódni a nappali órák maximuma az elkövetkezendő pár napban, és ez ki is fog tartani a következő hét közepéig várhatóan. Úgyhogy ez vár ránk a folytatásban, kitartást mindenkinek a kánikulai forróságban, hozom a leghűsítőbb slágereket, közülük pedig Teddy Swims talált rövidesen a The Door címűt.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat.

Ilyen a passzolnak itt a 91.2 rádió, moston a legjobb zenék, 2 perccel vagyunk 3:42 előtt. Ellie Goulding pedig elárulta újszülött kislánya nevét egy hivatalos születési bejelentésben. Az énekesnő és párja Buo Minier nemrégiben köszöntötték közös gyermeküket, akinek a neve Iris Adelaine Minier Goulding lett. A baba érkezését a Brit The Times születési rovatában jelentették be, a közlemény szerint pedig a kislány március 6-án született, és mind az anyuka, mind a baba jól vannak. A hírek szerint Goulding a londoni Lindo Wing szülészeti részlegen hozta világra gyermekét. Az énekesnő pedig az Instagramon is annó megosztotta az örömhírt, ahol egy édes fotót posztolt a babáról, bejegyzésében pedig azt írta, hogy teljesen el vannak bűvölve kislányuktól, és külön öröm számukra, hogy 4 éves fia Arthur nagyon boldog, hogy nagy testvér lett. Goulding egyébként tavaly decemberben a British Fashion Awards vörös szőnyegén jelentette be terhességét. Hát gratulálunk nekik, jó egészséget kívánunk az egész családnak. Itt a rádió mostan pedig Ellie Goulding énekel, jön a Love Me Like You Do, a szürke 50 árnyalata című film egyik betétdala, délben pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.

0: volt Ed Sheeran slágere, a Sapphire, ami zárta az órát és a délelőtti napszakot is itt a Rádió Most FM 91.2-n. A következő órában pedig a Sziaszt órában olyan felvételeket hozok majd, mint a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Paradise. Itt lesz majd 1988-ból Maxi Priest dala is, a Wild World. Oh, baby, baby, it's a wild world. És hamarosan a 90-es évekből Dr. Albán hozza a Locus Talking Now című felvétel. Ezzel a jó kis tempós dallal indul a következő óra rövidesen itt a Rádió Most FM 91.2-n, előtte azonban most egy kis kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig délben Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal. 91.2 Rádió.
1: Reklám. Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve. Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték tegnap a Városházán, meghosszabbították a hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, 12 óra van, Cserhalmik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szemmelweisnap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő 3 évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak, Megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni. Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, erről született döntés az országgyűlés keddi ülésén. A törvény szerint a hivatal vezetőinek megbízatása megszűnik, végkielégítést nem jár számukra, a dolgozók jogviszonyának lezárásáról pedig az igazságügyért felelős minisztérium intézkedik. A kormánypárt beterjesztésében azzal indokolták a hivatal megszűnését, hogy a 2023-ban felállított szervezet egyetlen célja az állampolgárok, a sajtó és a civil szervezetek megfélemlítése volt.
5: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a perzselő napsütés és az extrém meleg. Néhol az országban 40-42 fok is lehet ma, Somogyban pedig 38 fok lehet a legmagasabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő.
5: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most!

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

A Dirty Dancing első részének egyik betétdala szólt, ez volt Bill Medley és Jennifer Warnes és az I Felt the Time of My Life. Itt a 91.2 Rádió Moston, 4:01 van, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és itt a Rádió Moston szól már a Siesta óra, amikor zenei kínálatunkból hozom majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokat, és egyébként az előző is pont ilyen stílusú volt. 0670-32-32-355 pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan az üzeneteket, és persze a közlekedési információkat városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban. A jó zene pedig garantált, mindjárt jön Tarány Tamás, és a Most így a jó, előtte pedig elektronikázunk egy picit. 2023-ból érkezik Joel Corey és az Another Friday Night.

0: Ez volt Jason Derulo sláger a Take You Dance-én, itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk fél egy előtt. Ajánlom figyelmetekbe a Takács Gyula könyvtár programját, a Kacogó csütörtökök címűt, vidám zenés és kézműves délelőttök várnak gyerekeket. Minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban 10 és 11 óra között interaktív előadással, zenével, bábbal és varázslattal, illetve kézműves foglalkozással 11 és déli 12 óra között. Július 2-án Ribizli Bohóc is érkezik a helyszíne majd zenés verses nyári műsorral, illetve július 9-én dr. Szász János programján vehetnek részt Varázsóra a könyvtárban címmel, és dr. Mosoni László is tart majd csillagász előadást július 16-án a Takács Gyula könyvtárban. Csoportoknak szükséges a regisztráció a 0670-478-5076-os telefonszámon. Itt a rádió, mostan pedig rövidesen egy kis ajánlót követően Enrique Iglesiastól érkezik a Be With You.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ez volt az Evanescence és a Who Will You Follow 2026-ból egy idei dal a csapattól. Pontosan egy perccel múlt el 3:41. Én Horváth Szabi vagyok. Seprőgépes takarítási munkálatokat végez majd júliusban a Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Több városi parkoló területén. A munkák idején az érintett helyszíneket már reggel 8 órától ideiglenesen lezárják, aztán a takarítás előre haladtával folyamatosan újra meg is nyitják. Július folyamán több kaposvári parkolóban végeztet seprőgépes takarítási munkálatokat a Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A helyszíneket megtalálhatjátok írott formában testvér oldalunkon is a www.kaposvármost.hu-n, de a szerdai napokat érintik ugye ezek a takarítási munkálatok, és ezeket gyorsan el is mondom nektek. Július 1-én a Kossuth

Lajos utcában, az Európa Park és a Somzsics Pál utca közti szakaszon, július 8-án a Rákóczi téren, valamint a Gróf Aponyi utcában, az Anna utca és a Laktanya utca közti szakaszon, július 15-én a Talián Gyula utcában, a Fő utca és a Németh István fasor között, július 22-én a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcában, a Kontrási utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon, július 29-én pedig a Szent Imre utcában, a Németh István fasor és a Bajcsy-Zsilinszky utca között zajlanak a munkálatok. A munkálatok zavartalan elvégzése érdekében pedig az érintett parkolókat minden alkalommal, tehát reggel 8 órától ideiglenesen lezárják. A helyszíneken kihelyezett táblák is jelzik majd az ideiglenes lezárásokat. Tehát még egyszer, a fontos info megtalálható írott formában testvér oldalunkon, a fő oldalon, a www.kaposvármost.hu. Itt a Rádió Moston a Well Hello srácok jönnek a Sokszor volt már így című dalukkal, aztán délután 1 órakor Krisztián is érkezik a legfrissebb hírekkel, infó.

One Love, ez volt David Guetta és Esztelek közöse itt a Rádió Most FM 91.2-n. Hamarosan egy óra lesz, amikor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza a legfrissebb híreket, infókat, jó zenéből pedig a következő órában sem lesz hiány. Itt lesz majd többek között Lost Frequencies az Are You With Me-vel.

0: De érkezik a Stranger Things Steve Harringtonja és Joe az End of Beginning című dalával. És mindjárt indul a következő óra Ray Dalton dalával a Do It Again cíművel. Jó kedv, vidámság és lendület, ez lesz jellemző a Rádió Most zenei kínálatára a következő órákban is itt a 91.2 Rádió Moston, elérhetőségünk pedig változatlan, ez a 0670-32-32-355. Várom a közlekedési infókat, és lehet üzenni, ünnepelteket is, köszönteni névnaposokat, születésnaposokat, házassági évfordulósokat is, vagy bármilyen jeles esemény kapcsán ünneplőket is. Írjatok, hívjatok bátran, és minden üzenet mellé jár a meglepetés dal a soron következő, melyet mi választunk, de az egészen biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni. A folytatásban pedig érkezik egy kis kereskedelmi kitérő, aztán pontban délután egy órakor Cserhalmi Krisztián kollégám jön, és elmondja a legfrissebb híreket, infókat itt az FM 91.2-n.
1: Reklám. Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Biztosított a város vízellátása a hőségben is. Ma még 40, csütörtökön már csak 28 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron részegen frontálisan ütközött egy kamionnal Somogysámsonnál. A férfi megivott több mint fél liter bort, majd kocsiba ült, hogy felvegye két ismerősét, hogy elmenjenek egy italboltba. A férfi 60 km/h sebességgel hajtott be egy körforgalomba, és kifele menet áttért a szemközti sávba, ahol neki ütközött a kamionnak. A balesetben az ittas sofőr és két utasa is megsérült. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a kocsit vezető férfivel szemben. Továbbra is keresi Jenei Gyula utódját a kaposvári Rákóczi NB3-as labdarúgó csapata. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik, és az NB2-be feljutott Nagy Kanizsa edzője lesz. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti a csapatot a következő szezonban, a döntést pedig nem szeretnék elsietni. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozóügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében Hajdú Jánost, a TEK volt főigazgatóját. A gyanú szerint márciusban a TEK intézkedése során jogellenesen fogtak el 7 ukrán állampolgárt, miközben lefoglalták a furgonban található pénz- és aranyszállítmányt. A fogvatartás során a pénzszállító tagjait megbilincselték és zsákot húztak a fejükre. Hajdú János nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen és szabadlábon védekezhet. Hollandia és Németország is kiesett a foci VB egyenes kieséses szakaszának első körében. A nagyobb meglepetés Németország búcsúja volt, ugyanis Paraguay ejtette ki őket. A rendes játékidőben 1-1 lett az eredmény, a 11-es párbajt pedig Paraguay nyerte. Szintén büntetőkkel esett ki Hollandia és Marokkó ellen. Ezen a meccsen a hollandok szereztek vezetést, majd a 91. percben egyenlített Marokkó, és ezután a 11-es párbajt is megnyerte. Meg kellett szenvedni a továbbjutásért Brazíliának is Japán ellen. A dél-amerikaiak az első fél időben hátrányba kerültek, de a térfélcsere után egyenlítettek, majd aztán a 98. percben megszerezték a továbbjutást érő győztes gólt is.
5: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a perzselő napsütés és az extrém meleg. Néhol az országban 40-42 fok is lehet ma, Somogyban pedig 38 fok lehet a legmagasabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő.
5: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

A U2 1998-as dalát hallottuk, a Sweetest Thing című itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4:42 van, én Horváth Szabi vagyok. Június 30-a kedd van, és a mai napon a Pál nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy latin eredetű névjelentése, kicsi, kistermetű férfi. A Pál név a gyakorlatias kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja, a név viselőinek sok eredeti és praktikus ötletük van, kedvelik mások társaságát, a külsőségek pedig fontosak számukra, adnak a környezetükben élők véleményére. Stílusuk lenyűgözően hat másokra, sokan bizalommal fordulnak hozzájuk, ők pedig nagyszerű tanácsokkal segítik a rászorulókat. Ugyanakkor maguk nem követik azon tanácsokat, amiket másoknak adnak, és gyakran túlságosan belefolynak mások életébe. Ezt írt a nagy kalendárium a Pál névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Bessék, az Alviánok, az Apostolok, a Bácsok, az Emiliák, az Emiliánák és a Márkusok is. Minden ünnepetnek nagyon sok boldogságot kívánva, a küldöm Marshmello és a Jonas Brothers közös dalt, a Live Before You Love Me-t.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el fél kettő. Bréko, Bréko, figyelem, aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, még kérheti június 30-ig az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A határidő jogvesztő, vagyis még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A mai nap tehát a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának, és hívta fel a figyelmet a NAV a mai napon. Ismertették, hogy a gépjárműadó 5 havi pótlékmentes részletfizetése pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásában, a NAV mobilban. Eddig egyébként már 32 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. A hivatal mobil apjában benyújtott kérelmeket automatikusan emberi beavatkozás nélkül bírálja el egyébként a NAV, így az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A NAV mobil push üzenetben figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés, amit legkönnyebben szintén az adóhivatal applikációjában lehet rendezni. A részletfizetést magánszemélyek vehetik egyébként igénybe, a likviditási problémával küzdő gazdálkodók fizetési könnyítést kérhetnek. Hozzátették azt is, hogy bár az automatikus pótlékmentes részletfizetési kérelmet a legegyszerűbb a NAV mobilban igényelni, de be lehet nyújtani elektronikusan vagy papír alapon is. Ha valaki nem találja a gépjárműadó fizetendő összegét tartalmazó adóhivatal határozatát, használja a NAV gépjárműadó kalkulátorát, melyel kiszámítható a pontos összeg a teljesítmény és persze a gyártási év alapján. A gépjárműadó átutalással is befizethető a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor az adószámot vagy az adóazonosítójelet kell feltüntetni a közleményrovatban, nem a rendszámot írták a közleményben. Szintén június 30-áig, tehát máig kell bevallaniuk és megfizetniük az érintett normál üzleti éves multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportok magyarországi tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani, ketyeg az óra. Itt a Rádió Moston pedig mindjárt jön a The Black Eyed Peas a Don't Lie-jal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
3: Lidi.
2: Lidi, amit Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, József Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
3: Lajcsi.
2: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. Real McCoy-ig dalát hallottuk 1995-ből, a múltat a Lavender Ocean című dallal idéztük. 3.42 van, én Horváth Szabi vagyok, és ajánlok egy frissítő programot két hét múlvára, július 11-ére szombatra. Délután 3 és este 7 órakor rendezik meg a Virágfürdőben a Fürdőfesztivált, ahol fellép többek között a Barbelli Stúdió, a Danza de la Morese, Fehér László, a Megarox, lesz Pandasarok, és még sokan mások színpadra lépnek, illetve egész nap ingyenes elektromos kisautó áll rendelkezésére a gyermekeknek. A záróprogram pedig egy hóparti lesz, várnak tehát mindenkit a Virágfürdőbe a Fürdőfesztiválra július 11-én szombaton, délután 3 és este 7 óra között. Itt a Rádió Moston pedig a Glass Animals dalával megyünk tovább a Heatwaves-szel, 14 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel.

0: már más nem tehetünk, akkor zeneileg idéztük ide a telet. Ez volt a Follow the Flow slágere itt a rádió most FM 91.2-n, de visszatér a nyár, erről énekel majd Élók és Jeff Lynne is a Summer's Back című dalában. A következő órában még érkezik Taylor Swift-től is az Opalite. És hamarosan indulunk Avril Jack és Eva Simons dalával, a Take Over Control-lal. Megadjuk a lendületet a délután hátra levő részének, itt a 91.2 rádió, moston 06 70 32 32 355, ez pedig az elérhetőségünk, a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan a közlekedési infókat. Jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig 14 órakor Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Charity Go Hit.

0: innovácia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték a Városházán. Hétfőn is megdőlt a napi melegrekord. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra három cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak, megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni. Újabb melegrekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi melegrekord a június 29-i napot tekintve, és egy tizedre volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig 3. fokú hőségriasztás van érvényben.
3: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a perzselő napsütés és az extrém meleg. Néhol az országban 40-42 fok is lehet ma, Somogyban pedig 38 fok lehet a legmagasabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő.
3: Időjárás jelentést hallottak.
5: Most pedig újra a legjobb zenék.
3: Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk, 4:43 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és akkor lássuk fontosabb devizáink napi középár folyamai hogyan alakultak. Az angol font erősödő tendenciát mutatott, és 4%-os emelkedéssel a mai napon 412 forint 29 fillérre bekerül. Az euró is erősödő tendenciát mutatott, és 0,21%-os emelkedéssel a mai napon 355 forint 5 fillére áll. A svájci frank is erősödő tendenciát mutatott, és 0,18%-os emelkedéssel a mai napon 384 forint 94 fillérbe kerül. Az amerikai dollár is erősödő tendenciát mutatott, és 0,23%-os emelkedéssel a mai napon az MNB 311 forint 61 filléren jegyzi. Itt a Rádió Moston pedig visszatérünk a jó zenékhez, közülük pedig a Solveig és Marsalkó Dávid közös Valaki mondta jön.

0: Ez volt Taylor Swift slágere, az Opel Eye, itt a 91.2 rádió. Moston másfél perccel vagyunk fél három előtt, és ajánlom figyelmetekbe a véradási lehetőségeket. Ma a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben lehet segíteni véretekkel, egészen este 6 óráig várják a segíteni szándékozókat, illetve ezektől a percektől egészen este fél hatig Ádándon is lesz véradás, az Ádándi Művelődési Házban az Árpád utca 31-es szám alatt. Július 2-án majd 10 és 11.30 között itt Kaposváron a Lamello Kft-nél lesz viradás, ugyan ezen a napon július 2-án 13.30-tól 16.30-ig Kadarkútra, a Kadarkúti Művelődési Házba várják a segíteni szándékozókat. Itt a rádió Moston pedig rövidesen egy kis ajánlót követően Avicii és Ala Black dalával megyünk tovább az SOS-szel.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió, most FM 91.2, 1 perccel vagyunk, 3:43 előtt, én Horváth Szabi vagyok, holnap fontos nap lesz, Semmelweis Ignác születésnapja, egyben a Magyar Egészségügy napja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért július 1-én, tehát holnap változik az egészségügyi ellátás rendje, tájékoztat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Holnap a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást, zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak is. Holnap a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban, illetve az egészségablak applikációban is elérhető az aznap nyitvatartó, az ügyeletes és a készenlétet tartó patikák címmel, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve. Mind a házi orvosi rendelők, mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen, és persze jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet és az elérhetőséget. A házi orvosi rendelők bejáratánál pedig fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát, a gyógyszertáraknak emellett közzé kell tenniük a legközelebbi folyamatosan nyitvatartó vagy készenléti ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját is. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén pedig a munkaszüneti napon is 0-24 órában hívható az NNGK egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálata a 0680-20-11-99-es számon, ahol a várható tünetekről, első segélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. A munkaszüneti nap ellenére szintén 0-24 órában biztosított a tájékoztatás a 18-12-es zöld számon, ahol a nem sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi kérdésekben segítenek, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani. Itt a rádió, mostan pedig Minelli slágerével megyünk tovább a Rampampammal, délután 3 órakor pedig Krisztián tér vissza a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
3: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
2: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: 4 napja bolyongó férfit találtak meg a kötelesek, 20 éve adták át az élményfürdőt Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 4 napja bolyongó férfit találtak meg a kötélegyesület önkéntesei. Beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy 2 település között egy mezőgazdasági területen találkozott egy zavart állapotban lévő férfivel. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, a férfi 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakabszállásról indult benzint keresni, miután az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a rendőrök segítségével azonosították, és a kaposvári kórházba vitték. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron részegen frontálisan ütközött egy kamionnal Somogysámsonnál. A férfi megivott több mint 1,5 liter bort, majd kocsiba ült, hogy felvegye 2 ismerősét, hogy elmenjenek egy italboltba. A férfi 60 km/h sebességgel hajtott be egy körforgalomba, és kifele menet áttért a szemközti sávba, ahol nekiütközött a kamionnak. A balesetben az ittas sofőr és 2 utasa is megsérült. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a kocsit vezető férfivel szemben. A rendkívüli hőség miatt új nyári áramfogyasztási rekord született Magyarországon. A Mavir adatai szerint hétfőn a kora esti órákban 7488 megawattra emelkedett a hazai villamos energia hálózat terhelése, ami 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári csúcsot. A korábbi rekordot 2024. júliusában mérték 7036 megawattal. A szakemberek szerint a kiugró fogyasztás hátterében a légkondicionálók fokozott használata áll. Több mint 54 millió forintot csaltak ki egy zalai férfitól telefonos csalók. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők egy bank nevében keresték meg a 45 éves sértettet, és azt állították neki, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számláján. Rávették, hogy töltsön le egy alkalmazást, amelyen keresztül hozzáfértek a csalók a bankszámláihoz, köztük a vállalkozás a számlájához is. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy telefonon, e-mailben vagy üzenetben senki ne adja meg banki belépési adatait vagy jelszavait.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a perzselő napsütés és az extrém meleg. Néhol az országban 40-42 fok is lehet ma, Somogyban pedig 38 fok lehet a legmagasabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi. Horváth Szabi. Horváth Szabi.
6: 3,5 perccel vagyunk 15 óra után, a lendületet nem adjuk a láb, hiszen hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, illetve hamarosan folytatom a felsorolást, hogy milyen változásokkal kell szembesülnünk a következő hónapban, tehát holnaptól július 1-től. Alex Oren újdonságát is játszom rövidesen, a Passenger-t, előtte pedig Rihanna slágerével indulunk, és ez a...

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ariana Grande hozta Yes And című dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re. Ugye a korábbiakban mondtam, hogy július 1-én, tehát holnap már az új hónap első napján, Semmelweis Szignált születésnapja lesz a magyar egészségügy napja, emiatt pedig az egészségügyben dolgozók számára ez munkaszüneti nap is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rendszerint végzik majd az egészségügyi ellátást holnap, de zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak is. És hát bejön az új vámszabály is. Magyarországon is életbe lépnek holnaptól az Európai Unió új vámszabályai, amelyek az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményeket érintik. Az új rendszerben a vásárlóknak termékkategóriánként 3 euró vámot kell fizetniük, közölte a NAV szóvivője. A vámot nem csomagonként, hanem a küldeményben található eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után számítják fel. Ha valaki például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, 3 különböző termékkategória miatt összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Amennyiben viszont 3 azonos típusú póló érkezik ugyanabban a küldeményben, a fizetendő vám egyértelműen 3 euró marad. A NAV tájékoztatása szerint a díj a webáruházak áraiba épül majd be, így a vásárlók várhatóan a rendelés során találkoznak vele. A szabály kizárólag tehát a 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél drágább csomagok vámkezelésének rendje nem változik. Az intézkedés az uniós vámreform része, ezért valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az online platform megbízottja végzi. A hatóság folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, a részletes tudnivalókat pedig a hivatal honlapján a NAV info vonalán is közzéteszik. Amivel viszont egy picit meg lehet kerülni ezt a dolgot, az az, hogy a bizonyos külföldi webáruházaknál meg lehet nézni, ugye, hogy honnan szállítják azt a csomagot, mert ugye ez a szabály az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményeket érinti, tehát hogyha EU-s raktáron belülről történik a szállítás, akkor nem kell külön vámot fizetni a csomagért. Na, remélem tudtam segíteni. Jön a The Underdog Project a folytatásban, a Summer Jam című dala pontosan a 2000-es évből.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2 1 perccel fél négy után, és míg a kánikulával érkező nyári napok a szerencsésebbeknek a vízparti kikapcsolódást jelentik, a dolgozni kényszerülők számára a koncentráció és tolerancia teszt egy magasabb szintjét hozzák el, ugye? A tartós forróság ugyanis alapjaiban boríthatja fel a megszokott munkahelyi teljesítményt és az együttélés dinamikáját, és bár a feladatok és a határidők változatlanok maradnak, a munkavállalóknak úgy kell a feléjük támasztott elvárásoknak megfelelniük, hogy közben a figyelmüket és energiájukat óhatatlanul leköti a meleg elleni küzdelem. A VHC szakértői szerint a kánikulában nem a feladatok mennyisége, hanem a fókusz és az egy csapatban dolgozók békéjének megőrzése jelenti a legnagyobb kihívást. A tartós melegben a megszokott optimális munkakörnyezet átalakul, gyakoribb ugye a fáradtság miatti dekoncentráció, miközben az eredményeket ugyanúgy szállítani kell. A siker kulcsa ilyenkor nem a munkaidő csökkentése, hanem a munka környezet tudatos alakítása, az íratlan szabályok tisztázása, és persze ugye a feladatok szigorúbb ütemezése. A VHC tapasztalatai szerint a teljesítmény és a minőség szinten tartásában kulcs szerepe van a rugalmas kereteknek. Az olyan megoldások, mint az öltözködési szabályok átmeneti enyhítése, vagy a munkaidő korábbi kezdése nem a feladatok alól mentesítik a dolgozót, hanem lehet adnak arra, hogy a magas koncentrációt igénylő munkákat akkor végezhessék el, amikor a legkisebb, legkevesebb a hátráltató tényező. Ez a megközelítés támogatja, hogy a munkavállalók a legnagyobb forróságban is kiegyensúlyozottan, és persze maximális hatékonysággal dolgozhassanak. A nyári öltözködés szabályozása kritikus a hatékonyság és a professzionalizmus szempontjából. Nem a kényelem elnyomása a cél, hanem az, hogy a kollégák pontosan lássák, mik a szervezet elvárásai, például formális ügyféltalálkozók vagy éppen belső irodai napok, és melyek azok a határok, amelyek biztosítják a komfortot, de megőrzik a munkai komolyságot is. A tiszta határok és a transzparencia növeli a kiszámíthatóságot, és gördülékenyé teszi a közös munkát. És hát ugye, amikor a hőmérséklet emelkedik, az agy bizonyítottan gyorsabban elfárad, és az emberek hajlamosabb az ingerültségre, ami a klíma használat körüli vitákban csúcsosodhat ki. A közös konszenzuson alapuló hőmérséklet beállítás, az apró kompromisszumok és a rövid mikroszünetek beiktatása nem a munkaidő rovására mennek, hanem a mentális frissességet és sokszor a lelki békét állítják vissza. Ezek pedig ugye elengedhetetlenek ahhoz, hogy a munkavállaló a munkaidő végéig precíz és produktív maradjon, illetve ne fajuljon el egyetlen irodai nézetkülönbség sem. A tartós nyári meleg önmagában is rontja a fókuszt, ami duplán nehezíti a napi feladatok ellátását. A megfelelően hűtött munkakörnyezet kialakítása, a megfelelő mennyiségű folyadék és a hőségszünetek beépítése éppen ezért nem kényelmi szempont, hanem a hatékony munkavégzés és a magas koncentrációs szint fenntartásának alapfeltétele. Ezeket érdemes egyébként betartani, azért is mondtam el most pár szóban. Itt a rádió moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, hűtjük egy kicsit az étert, és magunkat is a Smash Into Pieces dalával jön a Broken Head.

Ez volt 50 Cent és a Candy Shop, és ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokkal ma este is jelentkezik majd a Fekete Zenei Óra, mint minden este 21 és 22 óra között. A legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és rap stílusú dalok szólnak egy órán át, itt az FM 91.2-n. Hát odakint már jócskán 30 fok fölött jár a hőmérséklet, és lassan, de biztosan azért sok munkahelyen véget ér a munkaidő. Sokan beülnek majd az autóba, ugye nyilván nagyon sokan elindítjátok majd a klímát. De gyorsan vegyük is át, hogy mik a klíma használat szabályai autó szempontjából. Ugye a legfontosabb, hogy soha ne fújassuk magunkra közvetlenül, vagy az utasokra a hideg levegőt, ez a legbiztosabb út ugyanis a megfázáshoz, az ízületi gyulladáshoz, vagy éppen ugye a kötőhártya gyulladáshoz. Hogy mi a legjobb irány? Hát irányítsuk a fúvókákat felfelé, a tető felé, vagy éppen a szélvédőre, és persze az oldalsó ablakok felé. Hát ugye a fizika miatt kell ezt tenni, mert a hideg levegő nehezebb, mint a meleg, így a tető felé fújt hideg levegő magától is lefelé fog süllyedni, egyenletesen és húzatmentesen lehűtve az egész utasteret. Ugye, hogy hogyan hűtetjük le gyorsan ez a beszállás utáni technika, ha tűző napon állt az autó, akkor ne úgy akarjuk lehűteni, hogy maximumra csumára kitekerjük a klímát csukott ablakoknál, hanem először szellőztessünk ki indulás előtt, az első 1-2 percben gurulva húzzuk le az összes ablakot, hogy a bentreket 50-60 fokos forró levegő kimenjen, aztán be lehet kapcsolni a belső keringetést az elején, ugye miután felhúztuk az ablakokat, bekapcsoljuk a klímát, állítsuk be a belső levegőkeringetésre, így a klímának nem a kinti forró levegőt kell folyamatosan lehűteni, hanem a már egyszer lehűtött benti levegőt forgatja vissza, ez pedig sokkal gyorsabb, és persze üzemanyag takarékosabb. Aztán ugye utána váltsunk majd vissza külsőre, akkor körülbelül 10-15 percnek kell eltelnie, ezután pedig már fontos, hogy friss oxigén jusson az utastérbe, és ne párásodjanak az ablakok. És ugye felmerül a kérdés, hogy hány fokra állítsuk, ugye érvényesül az 5-6 fokos szabály, bármennyire is csábító a 18 fokra állított digitális klíma, amikor kint 35 fok van, ez hatalmas sok a szervezetnek. A kinti hőmérséklethez képest maximum 5-6, nagyon maximum 8 fokkal állítsuk lejjebb a klímát, ha kint 32 fok van, akkor a 25-26 fok bent teljesen ideális és hűvösnek fog érződni. Ha túl nagy a különbség, akkor kiszálláskor úgy fejbe fog vágni bennünket a hőség, mint a falnak mennénk, és persze a keringésünk is nagyon megterheli. És van egy trükk is a leállítás előtt, ugye, hogy ne legyen később büdös.

a klíma, ez pedig ugye az egészségünk miatt is kritikus. Nos, ha megérkezünk az úti célunkhoz, akkor 2-3 perccel korábban kapcsoljuk ki a klíma kompresszorát, ugye az AC gombot kapcsoljuk le, és a ventilátort hagyjuk tovább menni, azért, mert a klíma működésének közben a hőcserélőn az elpárologtatón pára csapódik le, ha pedig így állítjuk le az autót, a sötét nedves helyeken gombák és baktériumok szaporodnak el, ettől lesz ugye később büdös áporodott szagú a klíma, és ez okozza a köhögést, allergiát. Ha kikapcsoljuk az AC-t az út végén, a sima levegő fújása kiszárítja a rendszert. No, hát ennyit tudtam összeszedni. Ha valamit kihagytam, bátran egészítsétek ki a sort. 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Itt a rádió, mostan pedig Hazilyás lágere jön a Too Sweet, délután 4 órakor pedig Krisztián a hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gasztroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
8: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték tegnap a Városházán, tegnap is meleg rekordok dőltek meg. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szemmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra három cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Újabb meleg rekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaroment adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord a június 29-i napot tekintve, és egy tizedre volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Egyre több a kutyás strand Magyarországon. Idén már 22 kutyabarát fürdőhely várja a gazdákat és kedvenceiket. Az elmúlt 10 évhez képest jelentős növekedés ez. 2016-ban ugyanis még csak 8 ilyen hely működött. A kutyabarát helyeken általában külön területeket alakítanak ki, és több szolgáltatást is kínálnak, például játékokat, napernyőket vagy agility pályákat is. A Balatonnál Fonyódon, Balatonföldváron és Keszthelyen van kutyabarát strand. Több mint 54 millió forintot csaltak ki egy zalai férfitől telefonos csalók. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők egy bank nevében keresték meg a 45 éves sértettet, és azt állították neki, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számláján. Rávették, hogy töltsön le egy alkalmazást, amelyen keresztül hozzáfértek a csalók a bankszámláihoz, köztük a vállalkozása számlájához is. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy telefonon, e-mailben vagy üzenetben senki ne adja meg banki belépési adatait vagy jelszavait.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében is marad az extrém meleg. Késő délután is 36 fokot mérhetünk, de már felhők takarhatják el a napot. Este 30-32 fokra számíthatunk, éjszaka pedig 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
10: Indul utolsó közös óránk itt a Rádió Most FM 91.2-n, jó zenéből pedig nem lesz hiány. Lotvi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres hoz egy jó kis átdolgozást, egy régi Vénuszsláger átdolgozást, ez lesz a régi nyár. Előtte pedig Kemred dalával indul az óra, ez pedig a Friends.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, egy perccel múlt el 4:05, én Horváth Szabi vagyok, ránéztem az időjárás előrejelzése, és egy kicsit tolódott a csapadék megérkezése térségünkbe holnap. Ugye érkezik egy hidegfront, melynek hatására ez a nappali kánikula mérséklődni fog. Holnap még 35-36 fokot mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, ez nagyjából ilyen délután 1-2-3 óra magasságában lesz, viszont a felhők megérkeznek déli 12 óra környékén jelenállás szerint, a csapadék pedig a késő délutáni kora esti órákban majd 11-18 óra magasságában, de addig természetesen ez az előrejelzés is még változhat. Füleljetek bennünket, hiszen folyamatosan szót ejtünk arról, hogy pontosan mikor várható az időjárás változás térségünkben. Aztán csütörtökre el is haladnak majd az esőfelhők, viszont napos felhős időszakok váltakoznak majd 29 fokos csúcsértékkel. Pénteken, szombaton és vasárnap pedig hasonlóan alakul az időjárás 29-30 fokos maximummal, az éjszakai órákban pedig 16-17 fokot mutathatnak a hőmérők. Itt a rádió mostan pedig a Vedeslágerével megyünk tovább, a Teenage Dirtbaggel 2000-ből, és hamarosan mondom azt is, hogy milyen témákkal foglalkozik a ma esti Kapos. A Kapos televízió hírműsora.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: 2 perccel vagyunk 5:30, idén végeztek az első endoszkópos asszisztensek és okleveles óvodai nevelők a kaposvári egészségügyi technikumban. Tegnap volt az intézmény évzárója. Ebben a nagy forróságban a kutyákra is oda kell figyelni. A friss víz és az árnyék elengedhetetlen, és az sem mindegy, hogy mikor sétáltatjuk az ebeket. Ima maraton, zarándoklatok, búcsúk, nyaranta mindig sokan keresik fel az andocsi kegyhelyet. A bazilikában rengeteg programmal készülnek. Többek között ezeket a témákat boncolgatja ma esti Kapospont, hogy mikor, azt már is megtudhatjuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Reklám hangzott el.
1: Vissza a jó zenékhez, a folytatásban 1 perccel vagyunk 5:30, a Little Miss lányok jönnek a Break Up songgal, utána pedig Miley Cyrus hozza Flowers. This is not-

Miley Cyrus és a Flowers szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n a 2023-as év egyik nagy slágere, 5 perccel múlt el 5:30, elkészült közben a női röplabda Extra Liga 2026-2027-es szezonjának sorsolása is. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol a KHG-KNRC számára, az alapszakasz mérkőzései pedig február 6-áig tartanak, az utolsó forduló valamennyi találkozóját azonos időpontban rendezik meg. A kaposvári együttes hazai pályán kezdi egyébként a szezont a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó VSC csapatát, ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedekerra, majd a fővárosi TFS-e lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként majd 2027. február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Az eredményekről pedig mi is folyamatosan be fogunk számolni itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig Louis Fonzi és Daddy Yankee folytatja a zenei sort a Despacito. Go!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt Chicken és Tom Jones közös a Stone in Love 2006-ból itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel múlt el 3:45. Én már a búcsúzom, de csak holnap 11 óráig akkor térek vissza a Rádió Most mikrofonja mögé, és akkor is várlak titeket majd a rádió készülékek mellé, de most se tekerjetek el, a jó zenéket itt hagyom nektek, illetve Krisztiánt is a friss hírekkel, információkkal, amiket majd 17 órakor is hallhattok, illetve utána óránként minden órában, valamint este 6 órakor érkezik a Kaposvári Krónika is, helyi vonatkozású infokkal, picit bővebben, picit részletesebben. 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, jön a Linkin Park és a The Emptiness Machine, hogy adjunk egy kis lendületet a délután hátra levő részének is, illetve itt lesz a klasszikusok közül 1990-ből a London Beat és az I've Been Thinking About You. Ezekkel kívánok nektek további szép napot, találkozunk tehát a következő hónap első napján, holnap július 1-én itt az FM 91.2-n. A viszonthallásra, további szép napot, sziasztok!

0: Reklám.
1: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
1: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
6: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: 20 éve adták át a virágfürdőt, 4 napja bolyongó férfit találtak meg a kötelesek Utahnál. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. 4 napja bolyongó férfit találtak meg a Kötél Egyesület önkéntesei Utah térségében. A beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen egy zavart állapotban lévő férfivel találkozott. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, a férfi 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakabszállásról indult benzint keresni, mert az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a kaposvári kórházba szállították, és a rendőrök segítségével sikerült azonosítani. Felborult autóhoz, szabadtéri tűzhöz és emésztőgödörbe esett lóhoz is riasztották a somogyi tűzoltókat hétfőn, illetve kedden. Hétfő délután Zics határában, aratás előtt álló gabonatáblában csaptak fel a lángok. A tűz 2 hektár termést emésztett fel, a pusztítást a Tabi és Siófoki tűzoltók fékezték meg. Somogyfajszon hétfő éjjel egy családi házban csaptak fel a lángok, a tűz az egyik szobából indult és átterjedt a tetőszerkezetre is. Hétfő hajnalban Somogyszob külterületén árokba hajtott és tetejére borult egy terepjáró. A kocsit a tűzoltók állították kerekeire, a sofőr pedig megsérült a balesetben. Kedreggel emésztőgödörbe esett lovat mentettek a tűzoltók Gyugyon. A bajba jutott Csikót Hevederrel egy erőgép segítségével sikerült a tűzoltóknak kiemelni a másfél méter mély gödörből. Az állat sértetlenül megúszta az esetet. Rekordközeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó vízminőségét.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad az extrém meleg. Késő délután is 36 fokot mérhetünk, de már felhők takarhatják el a napot. Este 30-32 fokra számíthatunk, éjszaka pedig 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: Audi, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Charity Go Hit

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el.
2: 91.2. Rádió most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 30-a, kedd 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. A Városházán köszöntötték az egészségügyi dolgozókat. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Van már üzemeltetője a Deseda Campingnek. A Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Lesz a Deseda Camping üzemeltetője a következő 10 évben. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek és új épületek, valamint medence is épült. A létesítmény egyszerre akár 400-450 vendéget tud fogadni. Két évtizede adták át a virágfürdőt. 20 éves a kaposvári virágfürdő, a szabadtéri élmény részleget 2006. június 30-án adták át. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőinek számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virágalakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és anakonda csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább bővült a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. 170 kilométert tett meg 4 nap alatt a hőgutát kapott férfi. A kötélegyesület önkéntesei Juta térségében találtak meg egy 4 napja bolyongó férfit hétfőn. Beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen találkozott egy zavart állapotban lévő férfivel. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakab szállásról indult benzint keresni, miután az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a kaposvári kórházba vitték, a rendőrök segítségével pedig sikerült azonosítani. A menhelynek adták az osztálypénzt. A kutyatárnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összeget tovább nőtt. 20 éves az NDC. Jubilómi gálával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az NDC Tánciskola. A 2006-ban alapított közösség a Szivárvány Kultúrpalotában két teltházas előadással emlékezett meg az elmúlt két évtizedről, ahol jelenlegi és korábbi táncosok, valamint oktatók is színpadra léptek. A jubileum mellett bejelentették azt is, hogy az iskola új belvárosi helyszíre költözik, és a következő tanévtől ovis hip-hop csoportot is indítanak. Ló esett egy emésztő gödörbe. A somogyi tűzoltókat hétfőn, illetve kedden felborult autóhoz, szabadtéri tűzhöz és emésztő gödörbe esett lóhoz is riasztották. Hétfő délután Zics határában, aratás előtt álló gabonatáblában csaptak fel a lángok. A tűz 2 hektár termést emésztett fel, a pusztítást a Tabi és Siófoki tűzoltók fékezték meg. Somogyfajszon hétfő éjjel egy családi házban csaptak fel a lángok. A tűz az egyik szobából indult és átterjedt a tetőszerkezetre is. Hétfő hajnalban Somogyszob külterületén árokba hajtott és a tetejére borult egy terepjáró. A kocsit a tűzoltók állították kerekeire, a sofőr pedig megsérült a balesetben. Kedd reggel emésztőgödörbe esett lovat mentettek a tűzoltók Gyugyon. A bajba jutott csikót Hevederrel egy erőgép segítségével sikerült a tűzoltóknak kiemelni a 1,5 méter mély gödörből. Az állat sértetlenül megúszta az esetet. Amfetamin volt a hűtőben. Megbukott egy férfi csurgón nagy mennyiségű kábítószerrel. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuána fogyasztást mutatott ki. A kaposvári járás bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A szembesávba ment át a körforgalomból kihajtva. Részegen frontálisan ütközött egy kamionnal Somogy-Sámsonnál tavaly nyáron egy férfi, aki ellen most emiatt vádat emeltek. A férfi megivott több mint 1,5 liter bort, majd kocsiba ült, hogy felvegye 2 ismerősét és elmenjenek egy italboltba. A férfi 60 km/h sebességgel hajtott be egy körforgalomba, és kifele menet átért a szemközti sávba, ahol neki ütközött a kamionnak. A balesetben az ittas sofőr és 2 utasa is megsérült. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a kocsit vezető férfivel szemben. Belevetették magukat a rendőrök a balatoni éjszakába. A Balaton déli partján tartottak éjszakai razziát hétvégén a somogyi rendőrök. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozó helyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert előállítottak különböző bűncselekmények miatt. A razziával az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegye a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. A krónika végén pedig egy sporthír. Zajlik az edzőkeresés. A kaposvári Rákóczi NB3-as labdarúgó csapata továbbra is keresi Jenei Gyula utódját. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik és az NB2-be feljutott Nagykanizsa kispadjára ül le. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti az együttest a következő szezonban. A döntést pedig nem szeretnék elsietni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este már változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 30-32 fok környékén alakul, és hajnalban is 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: csak nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. Jubileumi gálával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az NDC Tánciskola. A 2006-ban alapított közösség a Szivárvány Kultúrpalotában két teltházas előadással emlékezett meg az elmúlt két évtizedről, ahol jelenlegi és korábbi táncosok, valamint oktatók is színpadra léptek. A jubileum mellett bejelentették azt is, hogy az iskola új belvárosi helyre költözik, és a következő tanévtől ovis hip-hop csoportot is indítanak. A kutyatártnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összege tovább nőtt. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak. Megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni. Újabb meleg rekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord a június 29-i napot tekintve, és 0,1-re volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig 3. fokú hőségriasztás van érvényben. Rekordközeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tóvíz minőségét.
0: Időjárás jelentés.
2: Este már változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 30-32 fok környékén alakul, és hajnalban is 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erőszél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. június 30-a kedd este 8 óra és kánikula van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban 6 interjúval készültünk. Termőföldtől az asztalig bőszénfán, kutya strandolás csak módjával, kaposvári alkotó festménye az űrben, bizakodnak a dél-balatoni borászok, végül pedig az ügynök akták felhasználásáról is lesz szó annó és napjainkban. Érdemes lesz velünk tartani, már is kezdünk. Nem csak a Balaton kínál különleges kikapcsolódási lehetőségeket a nyári szezonban, a Zselic szívében található bőszénfai szarvasfarm is egyedülálló élményekkel, hosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A vendégek testközelből ismerhetik meg a regeneratív gazdálkodás világát, találkozhatnak a barátságos, kézhez szokott állatokkal, miközben bepillantást nyerhetnek a termőföldtől az asztalig szemlélet mindennapjaiba is. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: Vége van az iskolának, és ilyenkor tényleg útnak indulnak a családok, és a turisztikai szezon az nem csak a Balatonnál, hanem itt a Zselicben is még nagyobb fordulatra kapcsol, hogyha talán lehet így mondani, itt a bőszénfai szarvasfarmon, mivel várják az érdeklődőket. Nagyné Horváth Dórát, szarvasfarm turisztikai munkatársát kérdezem.
3: Nem csak hétvégén lehet bemenni a cumis üveggel nevelt szelídgím szarvasok közé, ugye ez a séta szarvasokkal nevű program, hanem minden nap a nyári szünetben 11 és 4 órakor fogadjuk a látogatóinkat, és akik szeretnének, azok be tudnak jönni ezekhez az állatokhoz is testközelből. Információkat és élményeket vihetnek haza magukkal.
2: Mit lehet tudni a cumis üveggel nevelt szarvasokra? Ez nagyon izgalmasan hangzik, és talán lehet mondani, hogy azért eléggé egyedülálló.
3: Magyarországon nem sok ilyen hely van, ahol ugye vadállatok közé tudunk bemenni testközelből biztonságos körülmények között. Ugye a programról azt érdemes tudni, hogy ezek az állatok egy ilyen befogadott, mentett időszakban kerültek ide hozzánk, amikor is ugye behozták őket az erdőből. Azóta ugye eltelt 8-10-12 év, és ezek az állatok folyamatosan napi szinten nagyon sok emberrel találkoznak. Ezek az állatok szakszerű ellátást kapnak, és igazából a program azért különleges, mert az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát oda bújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket, megállnak, szoktunk puszítatni az orrukra, szóval egyébként egy ilyen iszonyatosan kedves program, és élvezik a társaságunkat, mert hát ők irányítják a programot, hogy akkor jönnek az emberek közé, amikor szeretnének, és akkor távoznak, amikor ők szeretnének. Eleséget nem szoktunk bevinni, és nekünk ez egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy az állatok nem az eleség miatt jönnek oda hozzánk, hanem az emberek miattunk.
2: Elég komplex szerintem az a szolgáltatás, meg élmény, amit itt lehet kapni a szarvasfarmon. Akár több napot is érdemes eltölteni itt?
3: Ugye itt a Zselicben nagyon sok látványosság van. Nagyon sok olyan természetközeli élmény program, amit szerintem máshol nem feltétlen kap meg az ember. Ugye a szállás lehetőségünk megadja azt az esélyt, hogy a természetet itt nálunk ezt a farmot olyan időpontokban is láthatják az emberek. Olyan időpontokban is itt lehetnek, például egy esti kiülésnél máshogy mozognak az állatok, máshogy viselkednek az állatok. Voltak olyan látogatóink, akik az árás után egy gímszarvasnál az ellést nézték végig. Amikor már nyugalom volt, amikor elvonultak az állatok, és akkor ők akár ketten, hárman, akár egy család így meghitten élvezhették azt, hogy ott most éppen egy élet születik.
2: Szerintem ami érdekes itt bőszínfán, hogy ez nem egy ilyen kirakat gazdaság, hanem ugye itt azért valódi gazdálkodás folyik, és ugye ehhez kapcsolódik egy gasztronómiai élmény is, amiben szintén része lehet annak, aki ellátogat ide.
3: Igen, ugye a gasztronómiai élmény már csak ugye itt a vathús miatt is különleges, de egy pár évvel ezelőtt megjelent itt nálunk egy regeneratív szemlélet. Ez egy természetközeli gazdálkodást jelent, egy természetszerű gazdálkodás, hogy megpróbáljuk mintázni a természetnek a működését az állattenyésztésben, a növénytermesztésben egyaránt, hogy minden igazából a természet érdekeit szolgálja. Tehát ne lezsaroljuk a környezetünket, a termőföldet, hanem regeneráljuk a termőföldet. És erre ráépült egy ilyen gasztronómiai programunk, ezt mi regeneratív vacsoraesteknek hívjuk, és igazából ez annyit jelent, hogy megpróbáljuk az asztalra tenni azt, ami kint működik a szántóföldön, az állatok között, és mindezt megfűszerezzük egy olyan programmal, hogy egy túravezetést, egy körbevezetést kapnak a látogatók a vacsora est előtt. Tehát mi nem csak leültetjük az embereket az asztalhoz, és megetetjük, megitatjuk őket, hanem ezt az egészet megmutatjuk nekik testközelből. Ez általában egy traktoros túra szokott lenni. Az ágazatvezetővel és egyéb meghívott vendégeinkkel körbe megyünk a farmon, és látjuk a parlagi szamárménesünket, a vízibivaj ujját, látjuk a gimszarvasokat ott kint, és igazából így szerintem sokkal jobban át lehet adni értéket, tudást, élményt az embereknek, de ez egy nagyon jó csapatépítő jellegű dolog szokott lenni nálunk. Tehát így szó szerint mi azt szoktuk mondani, hogy összerázzuk a társaságot a vacsora előtt, helyet csinálva ugye a vacsorának is, elmondva, hogy mi került a tányérra, beszélve az ételekről, beszélve a körítésről, hogy mi miért néz úgy ki a tányéron, ahogy szerintem ez egy nagyon komplex program.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobb.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Gyakran nyaralnak együtt gazdáikkal a házi kedvencek, sőt külön a számukra fenntartott strandok is vannak. A nyílt vizes fürdőzés előnyeiről és hátrányairól Springman Bernadett kérdezte dr. Gippert Róbert állatorvost.
2: Hivatalosan is itt van a nyár, és egyre többen visszük ki az állatainkat tóhoz, esetleg azokat a kutyákat, akiknek jobb dolguk van még tengerhez is. Mire érdemes figyelni akkor, hogyha beleengedjük mondjuk a Balatonba, a Desedába vagy egy tengerbe az állatunkat?
3: Alapvetően az állatok kedvenceink nagy része sajnos elszokott a természetes életmódtól, tehát egyre kevesebb az a kutya, ami szívesen bemegy a vízbe. Tisztelet a kivételnek, vannak bizonyos kutyafajták, amik kifejezetten vízimádók, és vizet látnak, akár egy pocsolyába is képesek belemenni, akár egy rossz gyerek. Azt látom egyébként, hogy a legtöbb kutyus a emberrel való szocializáció kapcsán elmarad valamilyen formában a természetes vizektől, és fél is irtózik a víztől, és ilyen vonatkozásban nem szívesen megy bele. Persze ebben is szerepet játszik, hogy mondjuk olyan kutyák, amik kozmetikára szorulnak, azoknak meg kifejezetten rossz élményük van sokszor a nyírás meg a fürdetés vonatkozásában. Nem azért, mert a kozmetikus rosszul csinál valamit, hanem azért, mert adott esetben hát nyilván ez stressz tényező számukra ez a beavatkozás. Tehát ilyen vonatkozásban a természetes vizekben azért viszonylag ritkában mennek be a kedvenceink, de az, amelyik belemegy, én úgy gondolom, természetes erről is beszéltünk, hogy olyan helyen szabad őket beengedni, ami nem zavarja azokat az embereket, akik adott esetben nem szeretik az állat közelségét, és erre most már több helyen kijelölt helyek is vannak, és bizony saját kutyán kapcsán is látom, hogy erre bizony, akik kényesek, arra odafigyelnek, és nem szívesen veszik, hogy jó a helyen, még ha nem is megyünk be a vízbe, hanem eleve az állat közelség ott van szabad tanterületen, tehát erre azért mindenki figyeljünk. Tehát az állatunk végül is olyan helyen van, ahol bemehet. A leggyakoribb beszéd talán az, hogy vizet nyelnek. Amikor bemegy a vízbe, akkor egyrészt az útás, másrészt sok esetben a gazdi aportíroztatja, dobál be neki valamit a vízbe. Azzal együtt, ahogy hát hozza ki vízbe, folyamatosan vizet tud nyelni, ami egyrészt akár tud lenni egy komoly diszkomfortérzés is, mert gyomortúlfeszítést tud csinálni, de mondjuk egy tengerben, nem vagy a tengerre külön kitérek, tengerben ez még akár egy markáns mérgezést is ki tud váltani. Hazai természetes vizekben való fürdésnek igazából ami veszélye tud lenni még, a fülbe kerülve a gombák elszaporodását nagyban elő tudja segíteni, tehát a gombás fülgyulladás kialakulásában, ha nincs kellőképpen fürdés után kitörölve, és mondjuk a nagyobb lógófülű állatoknak, ahol ne kevésbé fejlődik egyébként is a fül, ott hajlamosíthat egy fülgyulladásra, illetve a szemnek a kötőhártya gyulladását szintén ki tudja alakítani, hogyha kutya mondjuk nincs természetes vizekhez hozzá szoktatva, tehát ezeknek van ilyen egészségügyi vonzata is lehet, illetve a természetes vizek kapcsán a folyóba való úsztatás, ha nincs a kutyának tapasztalata, csak úgy, mint egy embernél, tehát nagyon könnyen elvéheti a sodrás, tehát mindenképp megfelelő körültekintéssel, vagy ott esetben egy hosszabb órázzal, rugós órázzal tartjuk kontrollat az állatot, nehogy áramlás adott esetben el tudja sodorni. Tengervizekre pedig annyit, hogy ami mindenképp veszélyesebb tud lenni, egyrészt, hogyha boliszik, tehát nagyon markáns hómérgezést tud csinálni. Ezen felül csak úgy, mint nekünk embereknek, tehát a fürdés után szélszerű édes vízzel megfürdetni, mert az érzékenyebb bőrűeknél komoly bőrproblémát tud kialakítani, és irritálhatja az állatot, tehát mindenképp egy sós tengeri fürdetés után az állatot is édes vízbe készszerű megfürdetni.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Albert László kaposvári festőművész volt már a vendégünk az elmúlt években, amikor arról volt szó, hogy képei bejárták a világ nagyvárosait, és kis híján a világűrt is. Roth Balázsi Hunor ismét meghívta egy beszélgetésre a művészt, hogy kifaggassa az elmúlt időszakról is.
2: Albert László kaposvári festőművész a vendégünk. Kaposváriaknak már biztosan nem kell bemutatni. Sokszor volt a rádió most vendége, beszéltünk már kiállításokról, alkotásokról, és legutóbb pedig arról, hogy egy félig sikeres, félig sikertelen űrmissziónak volt a tagja. Először, kedves Laci, foglaljuk össze ezt az alapot, csak azért, hogy emlékezzenek a hallgatók, hogy mi is volt röviden az első űrmisszió, amiben te kaposvári festőként részt vettél.
3: Köszöntelek téged és a hallgatókat. Az első űrmisszió, csak hogy csapjunk a közepébe, az egy tudományos kísérlet volt. Egyesült Államokban a SpaceX állomásra egy Falcon 9-es rakétába egy tudományos anyagot küldtek, amiben benne volt egy festményem, egy 9x9-es, ami magassági világrekordot, legalábbis élmezőnyt ért el. Sajnos a festmény, ahogy érkezett vissza a stratoszférába, a fékezőernyővel probléma lett, és így a kutatásanyag 65 darab payload kocka, amiben anyagok voltak a festményemmel együtt, Hawaii mellett az óceánba zuhant.
2: És ez úgy eltűnt a mélységben, hogy megmenthetetlen.
3: Így van.
2: És akkor már beszéltünk akkor arról, hogy vélhetően lesz ennek egy második felvonása, lesz ennek egy ismétlése, és újból megpróbálkoznak ezzel a kísérlettel, ezzel a kutatással, és újból megy egy festményed. Na itt a hallgatóknak már újdonságok érkeznek. Hogyan alakult a második felvonás?
3: Ha megtörtént a dráma, és ugye tudtuk, hogy nem lesz már meg az első kép, akkor tudtuk, hogy van egy olyan biztosítás, egy olyan lehetőség. A tudósok is mondták, hogy hát ha szeretnék, még egy képpel nekiindulhatunk. Nyilván a képnek volt egy szkenelt változata, és lettek művészi nyomatai. A dráma az volt, hogy mi ezt egy-egybe jótékonyságra szerettük volna fordítani, és ezt mi országvilág előtt beígértük, és sajnos, mivel elveszett, így nem tudtuk. A művészi nyomataiból fogunk jótékonykodni, és nyilván fogunk adni múzeumoknak, hiszen nagy igény van rá külföldön és itthon is. A második missziónál megtudtuk, hogy egy európai kilövés lesz Svédországban, ami nem túl veszélytelen.
2: Amikor ez már nem SpaceX-es volt akkor.
3: Nem, ez egy SS Space, ez egy svédországi kilövő hely, ahol magán és különböző cégeknek a tudományos kísérleteit tesztelgetik, és így lövik fel a rakétákat, de nyilván ezek teljesen össze vannak kapcsolódva a SpaceX programmal, és ugyanaz a konstrukció, annyi, hogy itt több szabad kezet adnak a tudósok, hiszen a tudósaink között van egy magyar tudós, dr. Mátyás Bence, az ő párja Knaus Petra, ez az ő kísérletük, ők azt szerették volna, hogy az ő saját műholdjuk ne egy ilyen csomagban, hanem önállóan tudjon menni. Ezek a kutatási anyagokkal tudjanak olyan jeleket és kutatásokat végrehajtani, amivel tudnak előrelépést vinni a tudományban. Nem volt veszélytelen ez a projekt sem, hiszen Svédországban, ahol van a kilövés, ez nagyon közel van a déli sark. Tehát tudtuk, ha egy sodródás lesz stratoszférából visszafel, akkor nem az óceánban, hanem az északi sarkon kell keresni. Úgyhogy mikor ezt mi megtudtuk, akkor levert minket a víz egyből, főleg engem, de ezt akkor tudtam meg, amikor kivittük a képet, ami annyiba volt más, mint az előzőnél, hogy itt személyesen tudósokkal ott voltam, amikor behelyeztük a kapszulába.
2: Tehát akkor kimentetek ti is Svédországba?
3: Nem Svédországba, hanem a kapszula, az Csíkszentmihályi Csáktornyán van egy laboratórium, ez a Genesis Space Flight. Igen, így van, ez ott van Csáktornyán, ha valaki jobban ismeri, egy laboratórium, ez egy hatalmas nagy labor, ott dolgozik 9 tudós, éjjel-nappal azon kísérleteznek, hogy különböző kutatási anyagokat be tudjanak tenni saját gyártású kapszulákba, műholdakba, és ezeket tudják orbitális pályára küldeni, amelyek nyilván nem az a célja csak, hogy keringenek a világűrben, hanem figyeljék a orvosi mintákat, gyümölcslegyeket most egyébként, és muslincákat is figyeltek, különböző kísérleti fázisokban, hogy bírják a súlytalanságot, és milyen orvoskutatásra felhasznált eredményeket tudnak ezekből kinyerni.
2: És egyébként joggal merülhet fel a hallgatókban az a kérdés is, hogy hogy kerül egy festmény ebbe a kutatásba, mit tudnak figyelni egyébként azzal kapcsolatosan, hogy hogyan viselkedik egy kis festmény az űrben.
3: Az első képnél ugye volt egy ilyen arszpoétika, hogy szeretnék a tudományt összekötni a művészettel, és én nyilván így nem mentem bele egy mély kérdésekbe, most viszont kiderült számomra, hogy már logisztikát tesztelnek vele, hiszen általában egy képzőművészeti alkotásnak a szállítása az mindig egy érzékenyebb téma, mint mondjuk egy bútor. Hogy a logisztikai szállítása miért van, azok olyan félkatonai laborokba készülő dolgok, amiről nem számoltak bele.
2: Ezek olyan titkos dolgok, hogy valószínűleg 30 év múlva fogjuk tudni, hogy mi is lett annak az eredménye, amin ők már gondolkodnak most.
3: Igen, egy titkosított aktákban, amit majd feloldanak. Nem ennyire, de nyilván vannak olyan terveik, amik üzleti titkok. Én meg viszont rendkívül nyitott vagyok az ilyenfajta innovatív kísérletekre.
2: De egyébként jó az üzenet is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést Albert László kaposvári festőművésszel. A kérdező továbbra is Róth Balázsi Hunor.
2: Jó maga csak az üzenet is, hogy a kultúra és a tudomány kéz a kézben jár együtt. Most, ha jól tudom, ez egy kisebb festmény volt, mint az előző, az 9x9 cm-es. Ez most mekkora festmény volt?
3: Igen, hogy az elsőn is mondtam, hogy nagyméretű képeket csinálok, mondták, hogy örülnek neki 9x9, mondom, jó, majd a következő, mondták, rendben, most 4x4-es alkotást kellek készíteni, amiről sokkot kaptam, de ez úgy, hogy készült egy nagyméretű 50 centi átmérőjű kép, ami úgy néz ki, mint egy űrhajós pecsét, amit mindenki látott már űrhajósok ruháján.
2: Igen.
3: És ebből csináltunk egy kicsinyített változatot, amit már ilyen mix technikával csináltam, hiszen igazából egy köröm lakfestőnek kellett volna szólnom, hogy ilyen mikro...
2: De akkor tehát azt is ugyanúgy meg kellett festegetni, tehát nem az volt, hogy valamilyen módon lekicsinyítettétek a nagyot, hanem azt is ugyanúgy el kellett készíteni kézzel azt a 4x4 centit.
3: Kever technika az már, tehát nem csak olajfesték farad, hanem arad filc és egyéb ilyen könnyített verzió.
2: Értem. Na de hogyan alakult akkor ez a kísérlet, ez a kilövés?
3: Vetettük a kapszulában a kísérleti anyagunkat, és utána tudtuk meg, hogy a Széchenyi család is küldött ki velünk, gyémántokat is ment, tehát nagyon nagy értékű volt a csomag, és a kísérleti anyagok is nagyon izgalmasak voltak, de mi ugye nyilván a kép miatt izgultunk. Jött visszafele a kép, és annyit tudtunk, hogy eltűntek a tudósok, de a kép megvan, és hogy kapunk jelet vissza, tehát földet fog érni a műhold.
2: De hogy eltűntek a tudósok?
3: Azt mondták, hogy ilyenkor nagyon feszültek, de az elsőnél is ugye a közvetítés alatt végigkövettük őket, és nem tudtuk, mi történt, és nyilván elkezdtünk izgulni az első kudarc miatt, de mondták, semmi baj, megvan az anyag, csak el kell menni érte. És akkor utána néztük, ugye jók voltunk földrajzból, hogy hát mivel közel van az északi sark, akkor megtudtuk, hogy 40 kilométert körülbelül sodródott a kapszula visszafele az északi sark felé, és volt riadalom, de egy hatalmas nagy keresésbe kezdtek, viszont most minden adott jelet, minden adott volt, csak nem volt mindegy, amíg nem tudták meg a kilométert sugárba, hogy az északi sarkon kell kiszedni, vagy pedig egy zöldebb mezőről, és ez utóbbi volt, egy zöldebb mezőről össze tudták szedni az anyagot, és a visszajelzést kaptuk, viszont amit a kép átadáskor tudtuk meg, az volt, hogy kiakadt a belső hőfokszabályzó a műholdban.
2: Ez pedig mit jelent?
3: Ez azt jelentette, hogy ez egy 600 fokot is bíró titánium kapszula, belül viszont 180 fok hőmérsékletmérő van, hiszen mivel bent szerves anyagok vannak, azért az már egy nagyon nagy hőfok. És annyit tudtunk meg, amikor kimentünk a kép átadásra, hogy nem látták a festményt, mikor megtalálták a műholdat, hanem előttünk vártak a kibontással, és mondták, hogy készítettem ebből is szkenelt változatot, ugyanis túlélte a műhold az utazást, viszont ott, ahogy én ott kiértem, most fogják ők is meglátni, ugyanis az ő 180 fokos hőmérsékletmérő kiakadt, és utána lévő méréseket csak 2 hét múlva fogják megkapni. Tehát ha most kibontjuk, lehet, hogy szénégett a festményem, és ott fokozott figyelemmel vártuk a műholdnak a kibontását.
2: És mi lett az eredmény? Tényleg úgy hallgatlak, mint amikor egy érdekes, izgalmas filmet nézek.
3: Elkezdték kibontani a műholdat, és egyszer csak azt láttuk, hogy a festmény, ami rajt van egy ilyen, hát úgy mondanám, hogy egy plexit lemezem, láttuk, hogy sértetlen az eleje, aminek nagyon örültünk, és hát nem celux, de ahhoz hasonló ragasztóval volt a rögzítést, elkezdte leszedni a tudós, akinek picit, ugye dr. Mátyás Bence kutatásvezető mondta, ő fogja személyesen, mert nem akarja, hogy túlélt egy űrutazás végre a festményünk, és valaki most elszakítsa egy szikével a képet, ezt a kis picit, és mikor szedték ki, ugye nagyon remegett a keze, de sikerült kivenni, fokozott figyelem, és mondta, hogy megfordította, és a kép hátulján volt csak egy pici égés, de a kép sértetlen, nagyon jó, rendkívül nagy múzeum érdeklődés van rá, hiszen most jelenleg nem sok olyan fizikai alkotás van, ami világűrbe járt és visszatért, hogy nagyon nagy öröm nekem Kaposváról, hogy elmondhatom magamról, hogy most jelenleg a nappalimban van egy ilyen festmény, amit múzeumban vihetek.
2: Akkor ez most nálad van jelenleg.
3: Igen.
2: Talán még az eszme értékén növel is az, hogy van egy kis égés rajta, mert hogy ettől még különlegesebb is, még egyértelműbb, hogy ez járt az űrben. Mi a helyzet a rekordokkal? Már az első festménynél ugye kiderült, hogy magyar rekord, és zajlottak kutatások, elemzések a múltban, a történelemben, hogy ez az első festmény, ami az űrben járt, vagy sem, de hogy alakult a rekordokat illetően a második kilövés így a festményeddel kapcsolatosan?
3: Több fizikai alkotás került ki a világűrben, de nem vászton. Úgy néz ki, hogy vagy az első háromban van, vagy az egyetlen. És azért ilyen nehéz erre válaszolni, mert kutatják az űrközpontok és a Guinness is, ugyanis régen nem volt ennyire jó az adminisztráció. Tudom, hogy furának hangzik.
2: Betettek egy festményt, azt nem írta le senki, hogy betették.
3: Igen, ugye volt volt Beatles lemez aranyból, volt Holdon járt, volt egy Jupiter felé tartó, még mai napig tartó 20 éves, vagy nem tudom hány éves expedícióban voltak alkotások, de olajfestmény kimondottan nem, és nyilván ugye, mivel elért egy 624 kilométert, az egy nagyon-nagyon nagy magassági rekordot ért el. A Guinness végre elértük, és a Guinness mondta, hogy ez mindenképp élvonal, viszont önmagában a Guinnessnek nincsen ilyen kategóriája, viszont értesítették vissza a Guinness rekordok magyar koordinátorát, akik egy közjegyzői határozatban egy hosszú diplomáciai és bürokráciai szervezés alatt kiállítottak egy diplomát erről, hogy jelenleg ez egy olyan magyar alkotónak és űrkutatási programnak köszönhető rekord, ami jelenleg az egyik legnagyobb.
2: Hát Laci, gratulálok! Én nem tudom, hogy mi lesz a következő projekt, amivel meglepsz, de mindenképp várunk majd akkor is a stúdióba.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
5: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló délbalatoni borok szülessenek. A borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Bár a szület még odébb van, a szakemberek bizakodóak és jó minőségű termésre számítanak. Hogy pontosan milyen évjárat körvonalazódik, arról Bátori Gyöngyvér érdeklődött.
2: A balatonlelei borhéten minden évben a borvidék legjobb borait lehet megkóstolni. Erről beszélt tavaly Hújber Attila borász.
3: Helyiek és akár messzebbről jövő emberek is ellátogatnak a borhétre, és itt gyakorlatilag 10 nap alatt végig lehet kóstolni a borászoknak a kihozott összes tételét. Itt csak a borvidéki borversenyen nevezett és érmet kapott borokat lehet kihozni, így egy nagyon jó szűrő, és úgy gondolom, hogy bárhol, bármelyik borászatnál kóstolnak, nagyon jó szép iható borokat lehet kóstolni bárhol.
2: A szőlő ültetvények június végén csodaszép képet mutatnak, így minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló borok szülessenek, mondja Gombos Sándor, látrányi szőlős gazda.
4: Most hatalmas forróság van, és nagyjából a következő hétre is ilyen nagyon nagy melegeket mondanak. A szőlőnek hogy tetszik ez a nagy forróság itt a Dél-Balatonnál?
5: Hát a szőlőnek tetszik, a szőlős gazdának nem feltétlen. Nagyon reményteli képet mutatnak a szőlők, de sajnos amilyen időjárás van, a remény percek alatt szerte foszlik, hogyha akár egy jégeső, akár egy olyan vihar elkapja a szőlőt. Nagyon nehéz a munka ilyenkor. Az emberek hajnalba kezdenek, gyakorlatilag reggel 5-től 11-ig dolgozunk, éjszaka permetezünk.
2: Milyen munkálatok zajlanak jelenleg a szőlőben, és milyen állapotban van most a szőlő?
5: A szőlő pillanatnyilag gyönyörű, szemmel láthatólag nő, nagyon szép, egészséges. Növényvédelmi szempontból eddig egy nyugodt évünk volt. Peronospora veszély egyáltalán nem volt. Védekeztünk, inkább a lisztharmatra koncentrálva, meg ugye preventíve a később jövő betegségekre. Meg tudtuk elég jól fogni a moly első rajzást. Hála jó Istennek itt nálunk a hegyközségben a kabóca, az aranyszínű sárgaság nem probléma. Egyébként, ahol gond van az aranyszínű sárgasággal, azok a mozaikos tulajdonviszonyú területek, ahol kisebb parcellák rosszul művelve vagy műveletlenek. Ott vannak olyan tövek, amik aztán ahonnan fertőzést lehet áthordani. Itt a hegyközségben hál' Istennek nincs. Tavaly bent voltam a szemlebizottságban, végig szemléztük. Mi 40 hektárunkon 10 pár tövet találtunk, azt is egy idős milyen kivágás érett csardonéba.
2: Lehet azt mondani egyébként, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideálisan alakul a szőlőtermés?
5: Hál' Istennek igen. Gyakorlatilag itt sem fagykár, sem jégkár egyelőre. Egy ilyen normál év látszik a szőlővirágzás idejéből kiindulva, tehát most azért augusztus elejé szület nem lesz, tehát akármilyen meleg is lesz, nincsenek abban az állapotban a szőlők, hogy nagyon korai legyen. Ugye 2 évvel ezelőtt augusztus 4-én kezdtük, mondjuk nekünk nincs abba gyöngyénk, azt még korábban elkezdték, azt már júliusban, tavaly augusztus 7-én, ebben az évben egy héttel, 10 nappal később, tehát én úgy gondolom, hogy augusztus 20-a körül kezdődnek a születek, ha nem történik valami rendkívüli.
2: És lehet azt már látni, hogy milyenek lehetnek a 2026-os Dél-Balatoni borok, olyanok, amilyenek lenni szoktak? Frissek, gyümölcsösek, jó kis ropogós savúak?
5: A minőség az valószínű, hogy jó lehet, annál is inkább, mert ugye nagyon szépen fejlődik a szőlő. Bírja a szőlő, de az endülés után már nem feltétlen jó, hogyha ilyen tűző nap. A növényvédelem szempontjából jó, mert ugye ebben a nagy száraz melegben nem kell permetezni, de az endülés után a nagyon nagy tűző napsütés, égető napsütés az nem jó a minőségnek, ugye a savak meg az aromák szempontjából. Nyilvánvaló, hogy megvan minden szansza, hogy egy jó évjárat legyen, mert nagyon szépek, egészségesek a szőlők, és ha nem történik valami rendkívüli, mert ugye hát a jégverés, a nagy vihar azért azt tönkre tudja tenni. Most a nagy meleg is, mert ugye szinte ráhaszalódik akkor a szőlő a fürtre, és az ember megéri leszedni, illetve azok a minőségi paraméterek, amik rendkívül fontosak, és egyre fontosabbak a trendi boroknál, azok sérülhetnek. Tehát itt azért a savak, illatok, aromák azok sérülhetnek, hogyha ez a tikasztó meleg marad.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
6: 91

0: hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik riportsorozatunk a Kaposváron előadást tartó Mező Gábor íróval, aki a rendszerváltás történetét, kulturális és társadalmi hatásait vizsgálja. Szekeres Marnó Alán kollégánk azt is megkérdezte a kutató újságírótól, mi a véleménye arról, hogy az ügynök ügyeket politikai fegyverként használták a rendszerváltás után.
2: Ha ma lenne valódi törekvés vagy esély arra, hogy ezeket a tabusított témákat kitisztázzuk, rálássunk, hogy valójában mi történt ezekben a kérdésekben, akkor hát talán a magyarok elvárása az lenne, hogy ez részrehajlás nélkül történjen meg. De hát ismerve akár csak az elmúlt évtizedek napi működését, van erre egyáltalán szansz, hogy egy ilyen részrehajlás nélküli tisztázás megindulhasson bármikor is?
3: Figyelj, a szansz, tehát a szansz az igazából mindig megvan, a esély az már azért más, tehát nem szeretném ezt ocokkal kifejezni, hogy milyen ocokba gondolkodom, de azt is tudjuk, hogy nem tudom, például az ügynök ügyeket, tehát mire használták, politikai fegyverként használták leginkább 90-2000-es években. A két oldal, ugye hát nem tudom, Magyarországon tényleg ez a két oldalúság az is elég régóta van, nyilván eléggé szerintem magában megmérgezi az is a közéletet, és leegyszerűsíti mindent, a gondolkodást, meg mindent. Azzal volt elfoglalva, tulajdonképpen a másik ügyeit megírja, és akkor ebből voltak olyan történtek, hogy akkor kiderült a Szabó Istvánnak, ugye a remek filmrendezőnek, aki most a Márai Sándornak a Gyertyák Csonki igen nyéből készít nagy játékfilmet, és biztos, hogy egyébként egy jó filmet fog készíteni egy jó rendező. Amikor kiderült az ő ügynök ügye, hát az is jellegzetes volt, hogy arra, hogy reagáltak a Gyurcsány, az emlékezetes, akkor megölelte őt is gyakorlatilag, amíg ő lett az áldozat. Megjegyzem, én is sokat alakultam ebbe, tehát már én is sokkal inkább látom azt, hogy azon túl, hogy igen, bűnösök voltak, nagyon sokszor áldozatok is voltak, tehát nagyon sokszor összetett egy ügynök szerepe, főleg azért, akit erőszakkal bezsaroltak, és nem pénzért, meg nem előrejutásért.
2: Erről írtál egyik utóbbi posztodban, hát nagyon... és ebben kellően önkritikus vagy.
3: Hát én is voltam, igen, máshogy gondoltam. És hogy mi történt?
2: Árnyaltabb a kép.
3: Árnyaltabb. És mi történt akkor? Kiderült, hogy Paskai László is ügynök volt. És akkor ott volt ugye a válasz, na akkor ott van a ti szocialistákhoz kötött Szabó Istvánotok, vagy a baloldalhoz kötött, na akkor viszont akkor itt van egy püspök. És gyakorlatilag így ment. És hát ez utólag nézve nyilván elég szánalmas, mert nem erre kéne használni. És az ügynök ügyeknél is azt kéne még jobban bemutatni, hogy micsoda egy aljadék, rohadt rendszer volt ez az igazi diktatúra, és nem az, amit annak mondtak, ami erre kényszerítette az állampolgárait. Hogy lehetne rendszerváltásnak nevezni azt a folyamatot, ahol 94-ben visszajönnek azok az emberek, akik konkrétan ennek a diktatúrának a vezetői voltak. Hát Horn Gyula után nem kell, nem tudom, nagyon messze menni, és nyilván lehet jönni az apró Dobrev klánnal, meg a többivel. Hol volt itt rendszer?

0: egyébként támadni. Tehát azért ne tegyünk már egy erősségjelet, hogy ezért nem értettem soha ezt a felvetést. Persze, beszéltek én is a fideszeseknek az ügynök ügyeiről, mert nem volt annyi, az MDF-esekről azért elég sokat beszéltem, hogy elég sok ügynök ügy volt, de hát miért volt ott annyi ügynök, úgyis miért volt kevesebb az SZDSZ-ben? Hát az SZDSZ-nek a vezető emberei, azok szinte kizárólag párt embereknek a gyermekei voltak, azokat nem lehetett beszervezni. Hát kiket lehetett beszervezni? Ezeket a szerencsétlen vagy nem szerencsétlen jobboldalértelmiségit, a vallásost, az írót, a nem tudom kit, akit meg lehetett félemlíteni. És utólag egyébként 90 után meg duplán jól jött, mert le lehetett őket járatni. De ezért mondjuk azért, és nem csak én, hogy oké, nagyon fontosak az ügynökügyek. Kerüljön csak minden dokumentum, igen, a kutató kutathassák. Azt nyilván nem értek egyet, hogy úgymond boldog-boldogtalan, vagy az átlagember minden dossziét, hogy megkapja még az interneten, és ott mazsolázom belőle, úgyhogy fogalma sincs, hogy ott valójában mi történt. Fogalma sincs, hogy az ember egyébként valóban ügynök volt-e, vagy egyébként csak eljátszotta azt, vagy egyébként nem is volt az, vagy egyébként nem is volt jelentése, stb. Stb.
1: Tehát, hogy itt azért szakmai... Van áldozata például.
0: Van áldozata, mire szolgált egyébként. A jelentések kapcsolatban arra szokták mondani, hogy ártalmatlan jelentés nincs, mert sose tudhatjuk, hogy az összetettség miatt mi lett belőle. De mondok egy példát, Vikidál Gyula viszonylag közismerten ügynök volt, ugye, Dalos fedőnéven, megjelent róla egy könyv, és akkor az a könyv is azért aprólékosan, ugye a szerző ezzel foglalkozott hosszú ideig, gyakorlatilag utána ment annak, hogy akkor hát lehet, hogy akkor ezt a tartótiszt írta, az egyébként egy újságcikkből volt, stb. Ez nem felmentés, meg elítélés, de rendesen utána nézett, és akkor lehet nagyjából látni, mi történt. Erről csak annyit láttuk, hogy olyan besúgó volt. Szerintem ezt is ilyen összetetten kell igazából látnunk, mint mindent a történelmünkből.
1: A könyveidben külön-külön foglalkozol a tévé, a sajtó és a kultúra megszállásáról. Ez spontán alakult így, vagy volt egy előre eltervezett menetrendet, hogy így állsz neki ennek a kutatásnak? Hogyan alakult ez ki?
0: Hát ebben az értelemben egyébként inkább spontán volt. Elkezdtem nyilván újságírók, elkezdtem a sajtóval foglalkozni. Végül is a Nap TV, tehát kis csalással a sajtónak is nevezhetjük, mondjuk elég egy oldalú volt. De elkezdett érdekel a Nap TV-nek a története. Még egyébként még a gyárfás ügy előtt, tehát itt a nagy fejlemények előtt. És néztem, hogy igazából mindenki ismerte, mindenki nézte, és senki nem írta. Én legalábbis nem láttam, megírták volna, hogy honnan jött, hogy alakult ki, stb. Ezt kezdtem el megírni, és ugye ilyenkor meg nyíltak az újabb szálak, ott egy másik ismerős, ott egy már harmadik, ott egy lap, ott, és akkor láttam, hogy hoppá, hát itt valami olyan rendszerszerűség történt, hogy 80-as évek végén elkezdtek indítani ilyen reformer lapokat, újságokat, új kritikus hangok megjelentek, vagy kritikusabbak lettek, de azért láttam, hogy 90 után azok jellemzően egy oldalra húztak, és általában a kritikájuk az úgy leragadt a jobb oldal kritikájánál, tehát azért egyszer-kétszer megtörténik, akkor az ember azt mondja, hogy jó, hát van ilyen. De amikor azt látja, hogy azért van egy rendszerszerűség, akkor már lát mögötte, tehát nem is egy tervet. A hatalom szempontjából egyébként nyilván teljesen logikus volt, hát most mit nem akart a régebbi hatalom, nem akart börtönbe kerülni, nem akart kiszorulni, nem akart kifosztva élni, hát nyilván mindent megtett azért, hogy olyan forgatókönyv ne nagyon valósulhasson meg, ahol mondjuk egy radikális politikai erő hajt végre rendszerváltást, és a végén esetleg bebörtönzések lesznek, nagyon elkobzás lesz, és a többi, hanem legyen egy ugye ez a békés átmenetnek nevezett valami, aminek viszont a következménye tényleg az lett, hogy gyakorlatilag a békés átmenetből egy békés átmentés. És ha így nézzük, én a történet szeretem ilyen akció-reakcióként nézni, mire mi jön, első világháborúba bemegyünk, vörös terror, fehér, Trianon, Horthy rendszer, 44, nyilasok, nácik, holokauszt, kommunisták, teljes elit megsemmisítési kísérlet. Tehát az ember egyébként ezeket így nézi lépcsőbe, akkor sajnos értető a teljes történelmünk. Értetővé válik, hogy bizonyos csoportok miért álltak be az egyik oldalra, más csoportok meg a másikra. Így tudjuk értelmezni az egészet. És szerintem itt tudunk egyébként attól megszabadulni, hogy ilyen kontaóba gondolkodjunk, meg összeesküvés elméletekben, meg hogy ki árult el kit, hanem tényleg a tényeket, a történéseket megfigyelve, valahogy meglássuk azt, hogy mi történt a 20. században, mert az, hogy a 20. századon megtörtént, annak lett egyenes következmény szerintem az, ami az elmúlt 40 évben történt.
2: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címünkre. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
3: Ez volt a mutató. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. A Városházán köszöntötték az egészségügyi dolgozókat. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Van már üzemeltetője a Deseda Campingnek. A Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Lesz a Deseda Camping üzemeltetője a következő 10 évben. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra három cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek és új épületek, valamint medence is épült. A létesítmény egyszerre akár 400-450 vendéget tud fogadni. Két évtizede adták át a virágfürdőt. 20 éves a kaposvári virágfürdő, a szabadtéri élmény részleget 2006. június 30-án adták át. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőinek számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virágalakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és anakonda csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább bővült a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. 170 kilométert tett meg 4 nap alatt a hőgutát kapott férfi. A kötélegyesület önkéntesei Juta térségében találtak meg egy 4 napja bolyongó férfit hétfőn. Beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen találkozott egy zavart állapotban lévő férfivel. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakab szállásról indult benzint keresni, miután az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a kaposvári kórházba vitték, a rendőrök segítségével pedig sikerült azonosítani. A szembesávba ment át a körforgalomból kihajtva. Részegen frontálisan ütközött egy kamionnal Somogy-Sámsonnál tavaly nyáron egy férfi, aki ellen most emiatt vádat emeltek. A férfi megivott több mint fél liter bort, majd kocsiba ült, hogy felvegye két ismerősét, és elmenjenek egy italboltba. A férfi 60 km/h sebességgel hajtott be egy körforgalomba, és kifele menet átért a szemközti sávba, ahol neki ütközött a kamionnak. A balesetben az ital sofőr és két utasa is megsérült. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a kocsit vezető férfivel szemben. Amfetamin volt a hűtőben. Megbukott egy férfi csurgón nagy mennyiségű kábítószerrel. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamin találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuána fogyasztást mutatott ki. A kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Ló esett egy emésztőgödörbe. A somogyi tűzoltókat hétfőn, illetve kedden felborult autóhoz, szabadtéri tűzhöz és emésztőgödörbe esett lóhoz is riasztották. Hétfő délután Zics határában, aratás előtt álló gabonatáblában csaptak fel a lángok. A tűz 2 hektár termést emésztett fel, a pusztítást a Tabi és Siófoki tűzoltók fékezték meg. Somogyfajszon hétfő éjjel egy családi házban csaptak fel a lángok. A tűz az egyik szobából indult és átterjedt a tetőszerkezetre is. Hétfő hajnalban Somogyszob külterületén árokba hajtott és a tetejére borult egy terepjáró. A kocsit a tűzoltók állították kerekeire, a sofőr pedig megsérült a balesetben. Kedd reggel Emésztőgödörbe esett lovat mentettek a tűzoltók Gyugyon. A bajba jutott csikót Hevederrel egy erőgép segítségével sikerült a tűzoltóknak kiemelni a másfél méter mély gödörből. Az állat sértetlenül megúszta az esetet. 20 éves az NDC. Jubilómi gálával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az NDC Tánciskola. A 2006-ban alapított közösség a Szivárvány Kultúrpalotában két teltházas előadással emlékezett meg az elmúlt két évtizedről, ahol jelenlegi és korábbi táncosok, valamint oktatók is színpadra léptek. A jubileum mellett bejelentették azt is, hogy az iskola új belvárosi helyszíre költözik, és a következő tanévtől ovis hip-hop csoportot is indítanak. A menhelynek adták az osztálypénzt. A kutyatárnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összeget tovább nőtt. Belevetették magukat a rendőrök a balatoni éjszakába. A Balaton déli partján tartottak éjszakai razziát hétvégén a somogyi rendőrök. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert előállítottak különböző bűncselekmények miatt. A razziával az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegye a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Zajlik az edzőkeresés. A kaposvári Rákóczi NB3-as labdarúgó csapata továbbra is keresi Jenei Gyula utódját. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik, és az NB2-be feljutott Nagykanizsa kispadjára ül le. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti az együttest a következő szezonban. A döntést pedig nem szeretnék elsietni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este már változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet pedig 30-32 fok környékén alakul, és hajnalban is 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat záporzivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Oh, yeah.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő 3 évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Felborult autóhoz, szabadtéri tűzhöz és emésztőgödörbe esett lóhoz is riasztották a somogyi tűzoltókat hétfőn, illetve kedden. Hétfő délután Zics határában, aratás előtt álló gabonatáblában csaptak fel a lángok. A tűz 2 hektár termést emésztett fel, a pusztítást a Tabi és Siófoki tűzoltók fékezték meg. Somogyfajszon hétfő éjjel egy családi házban csaptak fel a lángok, a tűz az egyik szobából indult és átterjedt a tetőszerkezetre is. Hétfő hajnalban Somogyszob külterületén árokba hajtott és tetejére borult egy terepjáró. A kocsit a tűzoltók állították kerekeire, a sofőr pedig megsérült a balesetben. Kedreggel emésztőgödörbe esett lovat mentettek a tűzoltók Gyugyon. A bajba jutott Csikót Hevederrel egy erőgép segítségével sikerült a tűzoltóknak kiemelni a másfél méter mély gödörből. Az állat sértetlenül megúszta az esetet. A rendkívüli hőség miatt új nyári áramfogyasztási rekord született Magyarországon. A Mavir adatai szerint hétfőn a kora esti órákban 7488 megawattra emelkedett a hazai villamos energia hálózat terhelése, ami 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári csúcsot. A korábbi rekordot 2024. júliusában mérték 7036 megawattal. A szakemberek szerint a kiugró fogyasztás hátterében a légkondicionálók fokozott használata áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 4 napja bolyongó férfit találtak meg a Kötél Egyesület önkéntesei Juta térségében. A beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen egy zavart állapotban lévő férfivel találkozott. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, a férfi 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakabszállásról indult benzint keresni, mert az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a Kaposvári kórházba szállították, és a rendőrök segítségével sikerült azonosítani. A kutyatártnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összeget tovább nő. Nagy mennyiségű kábítószerrel bukott meg egy férfi Csurgón. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuána fogyasztás mutatott ki. A Kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Rekord közeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó víz minőségét.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános WC

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak. Megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Nagy mennyiségű kábítószerrel bukott meg egy férfi Csurgón. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuana fogyasztás mutatott ki. A kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Újabb melegrekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi melegrekord a június 29-i napot tekintve, és 0,1-re volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Rekordközeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó vízminőségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I'm so sorry that I hurt you.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyokat kódol belém.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 4 napja bolyongó férfit találtak meg a kötélegyesület önkéntesei Utah térségében. A beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen egy zavart állapotban lévő férfivel találkozott. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, a férfi 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakabszállásról indult benzint keresni, mert az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a kaposvári kórházba szállították, és a rendőrök segítségével sikerült azonosítani. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron részegen frontálisan ütközött egy kamionnal Somogy-Sámsonnál. A férfi megivott több mint fél liter bort, majd kocsiba ült, hogy felvegye két ismerősét, hogy elmenjenek egy italboltba. A férfi 60 km/órás sebességgel hajtott be egy körforgalomba, és kifele menet áttért a szemközti sávba, ahol neki ütközött a kamionnak. A balesetben az ittas sofőr és két utasa is megsérült. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a kocsit vezető férfivel szemben. A rendkívüli hőség miatt új nyári áramfogyasztási rekord született Magyarországon. A Mavir adatai szerint hétfőn a kora esti órákban 7488 megawattra emelkedett a hazai villamosenergia hálózat terhelése, ami 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári csúcsot. A korábbi rekordot 2024. júliusában mérték 7036 megawattal. A szakemberek szerint a kiugró fogyasztás hátterében a légkondicionálók fokozott használata áll.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.